Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek jönnek ebben az órában is, és ne feledjük, a mai napon is folytatódik napközben a játék. Sopron Festre páros belépőket lehet nyerni. Ő meg Rédától.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Oplight a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában például Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, vagy éppen Ray újdonsága is bekészítve. De hozom majd a Maroon 5-ot, Ed Sheeran, tényleg csak a legjobbakat is. Már a kezdésben is. Loi, Get Lucky, hatalmas favorit. Pár perc is indítom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Well, hello, halló pénz, emlékszem Sopronban, ezt indítom már is, és emlékszem Sopronban lesz játék ma is, bizony.

aki legelőször igazából üzletember akart lenni, de aztán 17 évesen rájött, hogy van ehhez érzéke. Most arra pedig tudjuk, hogy nagyon is, az igazi mai slágerek között Szenfeld Rozalénnel és a Hard

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig újra vízre szállnak. A dátum nagyon fontos, mindenki írja be. Június 26-a, péntek reggel, ekkor lehet velük egy jó kis balatoni hajózásra menni. Már hogyha fel tudunk férni a hajóra, azért tenni kell egy picit, és időben oda menni. Minden info ezzel kapcsolatban a Rádió 1.hu-n, és természetesen nem csak Balázsék lesznek ott, és a hallgatók, hanem lesz koncert is. Élőben lehet majd bulizni a BSV-vel és Metzger Mikivel. A dátum még egyszer június 26, ő pedig Ray, a nagy kedvenc tőle, a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 tonnan, ahogy ma is jönnek Balázsék, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Divirex, a Faithless és a New Religion, Alex Kendrick és a Bambole, vagy éppen a Hörzalába, a Purple Disco Machine. Wonderful Life, ami pár percen belül indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel négy után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 6 perccel egészen pontosan. És most egy olyan énekesnő, aki már feleség, bizony, Dua Lipa jön. Ez a Physical itt rádió.

az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és folyamatosan jönnek az új rekordok a koncertek közül. A legfrissebbet Harry Styles állította, pontosabban most állítja fel, mert az énekes Together című világturnéjának részeként megkezdte már a 12 estén át tartó koncertsorozatát a Wembley stadionban. Nem egy pici helyszín. Ezzel ő lesz az első előadó, aki egyetlen naptár év alatt ilyen sok alkalommal lép színpadra a legendás arénában. 12 teltház a Wembleyben. Az igen! Na viszont itt egy másik énekes, aki ugyancsak jó sok rekordot tud már felmutatni, Bibi Rexa, aki most egy fétlesz dallal jön. Az igazi mai sláger a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Áramhálózati fejlesztés zajlik a belvárosban, még lehet jelentkezni a nyári gyermekfelügyeletre. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Ezekben a napokban átmeneti forgalomkorlátozással járó áramhálózati teljesítménybővítő fejlesztést végez az Opus Titas ZRT Debrecen belvárosában, közölte a szolgáltató. Közvilágítási oszlopcserével indult a munka tegnap a Klajpeda utca páratlan oldalán, a Kossuth és a Szent Anna utca közötti szakaszon. A Kossuth utca páratlan oldalán jövő hétfőtől a tervek szerint egészen július 10-éig tart majd az átfogó fejlesztés, amely során csaknem 700 méternyi új kis feszültségű kábelt fektetnek le, valamint kicserélnek egy transzformátorállomást. A munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, de a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok minél kisebb fennakadást jelentsenek a környéken élők és az arra közlekedők számára. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, miután a mérések szerint két helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtőárkokban végeztek biológiai gyérítést a szakemberek. A kezelés során a nyílt víz felszínre permetezik a készítményt, a szer kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A biológiai gyérítő egy olyan baktériumot tartalmaz, amely spóráit a lárvák elfogyasztják és elpusztulnak. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. A CIVAKVA program eredményeként nőtt a vizes élőhelyek száma a városban. A zöld kódex előírásait követve a szúnyogártalom megelőzésénél is fontos szempont a hatékonyság és a környezetbarát szerek használata. Még mindig nem késő jelentkezni a debreceni önkormányzat nyári gyermekfelügyeletére. Július 1-e és augusztus 14-e között pedagógusok és szakemberek vigyáznak az általános iskolásokra, miközben változatos programokon, kirándulásokon és közösségi foglalkozásokon vehetnek részt. A sajátos nevelési igényű tanulók számára is helyet biztosító kezdeményezésre több mint 20 millió forintot fordít a város. Komplex állapot felméréssel kezdte meg a felkészülést a 2026-27-es szezonra a DVSC labdarúgó csapata. A játékosok szerdán fizikai teszteken és orvosi vizsgálatokon vettek részt, csütörtökön pedig már pallagon tréningeztek a kerettagjai. Ma a napos, száraz időben 31 fok körül várható a legmagasabb hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontvelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hello mindenkinek és szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel június 19-én, pénteken, a gyárfások névnapján, Taylor Swift jön a fogyadás.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Játék, Sopron Fest játék nem most, de napközben Atisnál már lesz, 10 óra után figyelni kell, mert amikor indítjuk és 10-ként telefonálunk, akkor egy páros belépőt nyerhetünk a Sopron Festre. Viszont jövő héten pénteken pedig Balázsék röffentik be a hajót, egy giga nagy kompót, amire viszik a hallgatókat, és viszik Metzger Vikit és a BSV-t is. Velük együtt lehet indítani a reggelt, szerintem ez soha vissza nem térő élmény. Hattól egyébként jönnek ma is, addig viszont még van itt egy-két igazi mai sláger, amit én leszeretnék játszani. Most például Avicii-től ez a Hey Brother, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, menő alakul a hétvége időjárás szempontjából, ma 31, holnap pedig 33 fok, pif, meg is vagyunk. Ő pedig egy csillan a kamerával, pár perc, és ezt indítom, aztán jön a Balázsik Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamás hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió egyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de Cserkó, valahogy kiraksz egy tábla egy Cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a Cserkó...
2: Én nagyon csendben leszegetem a Cserkót.
1: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom.
3: Ehhez, hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
1: Hát, hát de azért olyan kis pite lesz,
3: én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda néz, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
1: remélem,
3: megy
1: a kezem. Remélem, hogy egy maggal, tehát így...
2: Nem tudok el, tehát tud széleset köpni magad?
3: Persze. Mehet a verseny.
1: Olyat
3: na,
1: köpök,
3: gyere, zsült kell leköpni.
1: Olyat köpök, megőrülsz.
2: Na, jaj,
1: de szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg, cseresznye, ma köpő verseny.
2: De mi ez? De hol tudtok, hogy tudsz széleset
1: nem tudsz elköpni a papírit. Na tessék, figyelj.
3: Hey, ott van!
1: Vicces, jó?
2: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez
1: tessék,
2: igen.
1: Zsűr homloka a következő.
2: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Anya, jó ját!
1: Az öreg! Néha minden egyet az öreg. Tessék, Zsűr tartja a papírt.
2: Ott ülünk sem biztos. Na, legyeljem!
1: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, vagy engem nem zavar nyugodtan, de ami a szárban köp ki
2: nyugodtan. De látod, hogy Feri testből mozgult rá.
3: Persze! Hát ennek technikája
2: van. De ez a technika? Nem lehet, csak szájból.
3: És ott a nyom a papír. Figyeltél?
1: De ne csináljál, ne egyetlen, hogy fújd meg levegőt.
2: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
1: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
3: Így egész kiteszed, és
1: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
3: Ne, így, úgy.
1: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
2: Valaki majd egy Heimlich fogást tanít, ha úgy van. Jó?
1: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak, és kiköp.
3: Bocsás,
2: Gyula,
3: Gyula.
2: Elnézést kérek, Gyula.
1: Hát ez mi volt?
3: Nagy
1: nem
3: levegő.
1: Volt ebben. Nem volt ebben
3: lendület. Szűkre kell venni, nagy levegő, mint
1: szűkre veszed a lyukat, és ott lövött ki rajta. Ott lövött ki.
2: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
1: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
2: Jó,
1: Zsül.
3: Zsül, tarts
1: ki a fehér papír. Na tessék.
2: Nem, de ez nem, az a baj,
1: Rose Titanic.
2: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
1: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
2: Hatna a bögrét.
1: Ne, ugye a balalsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak
2: nem,
1: problémák
2: nem, az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
3: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyhatsz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
2: Az már személyes jó. Támadás, hogyha van rajta még valami.
1: Ez ma a mélypont írja valaki, igen. És ezt szeretjük.
3: És tényleg az.
2: Jó,
3: gyere.
2: Figyelj.
3: Hátszadázott nagy
2: legyőzés.
3: Jó, igen, nagyobb
2: vagyok. Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget.
1: Vicces.
2: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta vicces. A papírt Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskodán összehúzta magát.
1: Ez most a homlokotra megy, elmondom, hogy hanyat esélyt lefordulsz a
2: figyelj,
1: székre.
2: Hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez basz, ez.
1: Hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez a gyerekkörünk.
2: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
3: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
2: Már na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
3: Persze, hogy be tudunk, a vicces, bolondozott.
2: Nézd meg,
3: már fölállt hozzá kihívással.
2: Micsoda!
1: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, tessé, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
2: Oda nézd meg, a gúnányakát.
1: Figyelj, tessék, igen.
3: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
1: Azon nem tudsz többet megenni, mert akkor befosok.
3: Lelágjam neked.
1: Nekem ott megy a magot, csak rák megkörvedjét. Sokat tanultak a hallgatók.
2: Én csinálom akkor addig a golyókat.
1: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
3: Várjál már.
1: Nagyon szeretem, tényleg a rádiózás mélypontja, imádom, igen. Gyere, gyere, gyere.
2: Igen, gyere, gyere.
3: Basszus!
1: Alámen.
3: De nem alámen.
2: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
1: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
2: Látom az üveget.
1: Egy, beringatom magam.
3: Az elviszi a célját.
1: Hallottad a hangot? Na. Ez egy öreg nénit eltalált szép.
2: Az előbb hárnál most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
1: Igen, jó. Oda néz! Oda néz!
3: Még egyet.
1: Rádiózás csúcsán.
3: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
1: És adunk élőt erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó. Jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre.
2: Ezt
1: tette, és pénzt kaptok ki. De már meg vagyunk, nagyon jó. Igen, oké, gyerünk.
2: Hopp! 1, 2, 3.
3: Oly! A papír, megvan, de a kör még
1: nincs. És a Zsűl, egy gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
2: Zsűl, nem ma kezdett.
1: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
2: Nem, ezért megvan, ezért benne van.
3: Ez megéri szerintem.
1: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere Feri!
3: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
1: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
2: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
1: Figyelj. Annyi, mert vigyázz a fogsóra, Feri,
3: nehogy az is
1: repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, széttöpítek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
2: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas, hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
3: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
1: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amikor a gyerek ugrálóvárazik, addig te cseresznyeköpő versenyen elindulsz.
2: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznyem a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
1: Most hozd ki a szerkesztőség szobájából a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja kis szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas. De Balázs, vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
2: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
1: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. Sokkal én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát tudod, lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát.
3: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
1: Végén ebédelném. ennyi szokott lenni a kritika.
3: És a magot kilőni kézzel, tudod?
1: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
2: Én ki tudom lőni a magot, csinálom a kezemmel.
3: Ha mutasd már meg.
2: Ez nincs egy ilyen,
3: két ujjat közül.
1: Gyerekek,
2: két ujjat közül. Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
3: Ó, nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
2: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
1: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál? Meg tudod csinálni?
2: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
1: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem jelent.
2: De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
1: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
2: ez nagyon igaz.
1: Ez tényleg így van. Tehát, hogy egyszerűen nem szabad megnézni.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Áramhálózati fejlesztés zajlik a belvárosban, még lehet jelentkezni a nyári gyermekfelügyeletre. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Ezekben a napokban átmeneti forgalomkorlátozással járó áramhálózati teljesítménybővítő fejlesztést végez az Opus Titas ZRT Debrecen belvárosában, közölte a szolgáltató. Közvilágítási oszlopcserével indult a munka tegnap a Klajpeda utca páratlan oldalán, a Kossuth és a Szent Anna utca közötti szakaszon. A Kossuth utca páratlan oldalán jövő hétfőtől a tervek szerint egészen július 10-éig tart majd az átfogó fejlesztés, amely során csak nem 700 méternyi új kisfeszültségű kábelt fektetnek le, valamint kicserélnek egy transzformátorállomást. A munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, de a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok minél kisebb fennakadást jelentsenek a környéken élők és az arra közlekedők számára. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, miután a mérések szerint két helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtőárkokban végeztek biológiai gyérítést a szakemberek. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezik a készítményt, a szer kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A biológiai gyérítő egy olyan baktériumot tartalmaz, amely spóráit a lárvák elfogyasztják és elpusztulnak. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. A CIVAKNA program eredményeként nőtt a vizes élőhelyek száma a városban. A zöld kódex előírásait követve a szúnyogártalom megelőzésénél is fontos szempont a hatékonyság és a környezetbarát szerek használata. Még mindig nem késő jelentkezni a debreceni önkormányzat nyári gyermekfelügyeletére. Július 1-e és augusztus 14-e között pedagógusok és szakemberek vigyáznak az általános iskolásokra, miközben változatos programokon, kirándulásokon és közösségi foglalkozásokon vehetnek részt. A sajátos nevelési igényű tanulók számára is helyet biztosító kezdeményezésre több mint 20 millió forintot fordít a város. Komplex állapot felméréssel kezdte meg a felkészülést a 2026-27-es szezonra a DVSC labdarúgó csapata. A játékosok szerdán fizikai teszteken és orvosi vizsgálatokon vettek részt, csütörtökön pedig már pallagon tréningeztek a kerettagjai. Ma a napos, száraz időben 31 fok körül várható a legmagasabb hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Rázsák!

0: az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 6 óra után 18 perccel, 19 óra 43 perc és nyári szüle. Gyerekek, Eszter, jó reggelt, hello!
3: Jó reggelt, hello!
4: Hát mi történik itt?
3: Mindenkit, akit összezavartam, de meglepetésszerű érkezésem van.
4: Nagyon,
2: meglepetésszerű érkezés.
4: Számítottunk rád azzal a gyönyörű tepsivel, amit hoztál, de arra nem, hogy itt üsz.
3: Én tudom, mire nem számítottam, hogy a tepsiben még maradt valami, amit beraktam a sütőbe, és aztán amikor kivinyítottam a sütőt, akkor még ott volt.
2: Igen, engem is meglepett, mert hogy új Juliskára köszöntünk el, és én már látom az autódat, mondom, már most akkor én vagyok összezavarodva, vagy te vagy, vagy megint nem figyeltem valamire. Mert hogy mondtad, hogy hozol pitét, cseresznyés pitét, és a pite megérkezett, és gyönyörű, de hogy mondom, ma Juli van, de akkor nem Juli van, de csak beugrottál, de ahhoz korán vagy beugrottál. Na mindegy, kibogozta az agyam, úgyhogy ma te vagy, ez a lényeg.
3: Tegnap mondtam Juliskának, hogyha már ugye most érettségiztet valami napnál
2: fogva. Igen, kaját csinál.
3: Mondtam neki, hogyha van kedvem egy pénteken is érettségiztetni, akkor bejövök, mert hogy ugye jövő héten meg ugye ő lesz itt a fajsúlyos jelenlét, és akkor mondta,
4: kitalálom, hogy volt kedve.
3: Nagyon-nagyon-nagyon nagy kedve volt hozzá, és akkor megéreztem, hogy ez most egy akutabb helyzet, és milyen van bennem némi empátia, ezért bejöttem. Sőt, akkor már ugye megcsináltam a lányommal a pitét is.
2: A pite!
3: Kinek milyen tömése van, de csak a megyek felét magoztam én ki, ami a másikat a gyerek csinálta, vagy a cseresznyék felét.
2: De
3: igen.
2: Jól néz ki, gyerekek, bármilyen az íze a látvány jó.
3: Nem tudom, hol vannak a lányom cseresznyéi, de én csak azt tudom neked mondani, hogy sok sikert kívánok.
4: Ez egy surprise pite, tehát hol van, meg hol nincs.
2: Az a jó a pitében, hogy tudod, jó cseresznyés, jó édes, félkor megeszed, fél nyolcig jön tátott szájom, a béka is.
3: Akkor most csak nézzük. Egy másik úgyhogy. Úgyhogy szerint ez jó lesz.
2: A tejföl magában a tésztában van, nem kell rátenni tejföl.
4: Igen. Anyukád is így csinálja, csak nem szólt róla.
2: Az a bögrés tészta.
4: Te így nőttél föl, jó? Tehát volt benne tejföl mindig, csak nem tudtál róla, persze.
2: Jól van. Nem, tényleg nem. Tényleg nem tudtam.
3: Nagyon jó program volt, és rájöttem, hogy régen én nagyon sok medgyet magoztam, úgyhogy benne volt a kezemben a mozdulat, nem volt nagy vasszizdasz.
2: Volt régen még ez a műanyag megymagozó. Beöntötted, megnyomtad, szétnyomta a medgyet, szétfröcskölt, semmi nem lett belőle, a magot valaki kiköpte, és mindenki ezt rendelte ilyen telesokból, ilyen nyomkodós megymagozó.
4: Egy ilyen rugós izé volt, rugós. Ami visszadobta, és akkor egyesével kellett volna elméletek belerakni a cseresznyét.
2: Úristen, borzalom
4: volt. Beletettél sokat, hiszen az a lényege, hogy gyorsan haladjon. A másodiknál eltömődött. Az igen. Egész, hogy gyűlöltem.
2: Egy ilyen műanyag szar volt. És
4: igen, így, ezt nagyon hamar anyám így fogta, és egy megindította a ganyé felé, így
2: igen.
4: Azt, hogy jó lesz az kézzel nekünk.
3: Én azt csinálom, hogy egy nagyobb vastag műanyag szívószálat bedugok a cseresznyének a fenekébe.
4: Nem rossz.
3: És hogy átnyomod a fenekén, rögtön kipattam belőle a mag végig is. A lányomat is megtanítottam rá, úgyhogy elég rutinos lett.
2: Nagyon jól néz ki, megkóstoljuk. Azt írja Bálint, hogy azt hittem hajózás van, Bálint, az pont egy hét múlva lesz. Hát egy hét múlva lesz a hajózás.
3: Te a mi típusú emberünk vagy.
2: Igen, nincs most még hajózás, egy hét múlva van a hajózás, az jövő héten pénteken hajózunk. Tehát egy hét múlva ilyenkor már szállunk föl a hajóra, száldogálunk, de az adásunk csak később indul viszont. Várjál, hogy
4: nem,
2: van?
4: Nem, elindul az adás, hat után mi felszállunk, fél héttől jöhetnek föl az emberek, tehát mi már beszélhetünk hattól.
2: Igen.
4: Jó, tehát mi felszállunk, a műsorvezetők, elkezdjük, fél hétkor nyitunk, hétkor indulunk,
2: aha, ez a
4: aki
2: pontos.
4: Ott van, ott van.
2: Ez a pontos program.
3: Azt szeretném mondani, hogy akármilyen íze lesz a pitémnek, gondoljátok hozzá, milyen lett volna az íze, ha dagasztógéppel csinálom, amit megvettem volna hétfőn.
4: Szerintem ezt próbáljuk ki, tehát vedd meg a dagasztógépet, és csinálj még egy pitét, és össze tudjuk hasonlítani, hogy a dagasztógépes pite a jobb, vagy a dagasztógép nélküli pite a jobb.
3: Azt mondta a férjem, ha veszek még valamit a konyhában, nem mehetek haza.
4: De ő úgyse veszi észre.
3: Szerintem
4: sem figyelj, egy rendes férfi, kivéve engem, nem járunk a konyhába. Azért valljuk meg, hogy kevesen vagyunk, akik így nagyon érdeklődnek a konyha iránt. Hát most oda beteszel az alsó porcelánkkel, ugye?
3: Ő nem önszántából jár a konyhába, hanem kényszerből. Mert hogy én az a fajta séf vagyok, akinek kell, hogy legyen kuktája. Tehát, hogy én megcsinálom, és utána levonulok a terepről, és ő pedig az, aki...
4: Ja, ő pedig mosogat.
3: Igen. A rendrakásnak egy eszenciális szükséglete.
4: Szoktasd rá a gyereket a mosogatásra, és akkor Péter ki van tiltva a konyhából. Bármi elfér benne.
3: Figyelj, lehetetlen a gyereket rászokatni a mosogatásra, mert pontosan tudja, hogy mik a pontok, amit be kell rajta nyomni, hogy ne akarjam, hogy elmosogasson. Tehát, hogy van az árat. Anya, nem baj, ugye, a földre megy, ugye? Nem baj, ez itt nem baj, ugye? És így a harmadik nem baj, nem mondod, hogy köszönöm szépen, nagyon ügyes vagy. El innen! Még van! Zaktanári! Így van.
2: Na jó, vagy gyerekek. Oké, egy-két SMS, csak így gyorsan, így kora reggel, csak hogy ki hogy van, ki mit ír, milyen hangulatban vagyunk, ebből felmérjük az ország állapotát is. Egyelőre nekem a netem az haldoklós, tehát hogy SMS-eket nem nagyon tudok frissíteni, mert ahogy frissítek, eltűnik minden. Nektek működik rendesen?
4: Igen, SMS tök jó.
2: Tökéletes?
4: Igen, hogy nagyon szerették a tegnapi köpködős videónkat.
3: Azt írták nekem rengetegen, hogy Feri, hogy ki van pattintva, hogy nom.
2: Igen, látjuk, ugye mi minden nap látjuk egymást.
4: Én nem veszed észre ezt a hatalmas izomköteget.
2: De szerintem is egyébként jöttél. Igen, látszik. Izmok kezdtek megjelenni. Tartás, izom, vázizom, kórizom.
4: Minden, már csak a zsírt kell róla eltávolítani.
3: Megbízható mellkasa lett, nem?
2: Igen. Domborodik.
4: De olyan, ahova odahajtanád a fejed?
3: Olyan.
2: Domborodik. Domborodik.
3: Ha banki ügy intéző lennék, akkor 15%-kal nagyobb hitelt adnék neked.
4: Hú, és ekkora. Nagyobb kamatra, vagy kisebbre?
3: Nagyobb kamatra.
4: Jó, köszönöm.
3: A kamat az nem változik, csak a hitelnek a mértéke.
2: Szóval igen, de tényleg domborodás van. Abszolút, úgyhogy tényleg lehet látni. Hát majd nyáron a filmesztelen képekkel lássuk.
4: Bizony, akkor. Ahogy állunk a hajón, fesztelenül. Ja, az egy másik hajó lesz.
3: Üdvözlöm nektek a fecskenadrágot, hogy tudjatok majd feszíteni.
4: Igazán kedves vagy.
3: Én nagyon látom magam előtt, hogy ott állsz a kis fecskében a komnak a végében.
4: Lehet kérni elefántosat?
3: Azt neked kell hozni. Azt te tetszett be az elefántot. Azt a sima.
2: Benne meg az volt, hogy péntekenként nem lesztek nyáron, szóval dupla meglepi ezt a cseresznye a tortán. Lesz majd olyan, hogy nem leszünk egy kicsit, igen. De hogy a június még végignyomjuk, meg a Szabikat is végignyomjuk, de lesz majd egy-két péntek, de szólni fogunk előre, amin egy kicsit így kiveszegetjük. Nem ma van a hajózás, mindegy, akkor hazamegyek a kikötőből. Írtátok ezt többen, köszönjük szépen. Én már kivettem egy NSP szabit, veszem meg minden oda bent. Bográcsozok, fürdünk, tópart, peca, vadászat, kitartás.
4: NSP.
2: Nektek is. Mi az az NSP szabi?
3: Nem tudom.
2: NSP szabi, ezt nem tudom.
4: Igen, mert hogyha bográcsozunk, fürdünk, tópart, akkor az BFT.
2: Igen, szépen. Kográcsozok, fürdünk, tópart, peca, vadászat, kitartás.
4: NSP.
2: Nektek is. Mi az az NSP szabi?
3: Nem tudom.
2: NSP szabi, ezt nem tudom.
4: Igen, mert hogyha bográcsozunk, fürdünk, tópart, akkor

0: foki kapus, mi történt, jó volt egy jó meccs, arról, de annak a meccsnek mi volt a különlegessége, milyen drukker volt. Ha szeretnél VB 10 percet, akkor tedd össze, akkor melózd meg vele egy kicsit, mi pedig elmondjuk, hogy Domi VB 10 perce jön, és átveszünk
1: azot. De miért nem írjuk fel a foci szakértőnket?
0: Nincs foci szakértőnk.
1: Én mondom, ki az.
0: Nincs foci szakértőnk.
1: Van egy általános szakértőnk, hogy mindenhez ért. Őrke fejünk. Musimbe Dávid Deris.
2: Elfigyeli az eseményeket?
0: Nézi szerintem a futballt?
1: Szerintem igen. Annyira, amennyire mi nem nézzük, annál jobban nézi szerintem.
0: Tehát, igen?
1: Igen.
0: Jó.
1: Általános szakértői pozícióba került emelnünk.
0: Ugye mi nem nagyon vagyunk rajta a VB-n, de úgy nekem is hiányzik, hogy úgy halljunk érdekességeket, kicsit a meccsekről tudjunk beszélni, tehát hogy lehet egy ilyen VB 10 perc. Domi, összefoglalod, és mi azt beolvassuk, és annak utána nézzünk, ha ott van valami érdekesség.
2: Most a legutóbbi találgatás, ugye, hogy a Messi aranyhármasa, vagy mesterhármasa után azt találgattak, hogy ő az elsőt belőtte, akkor elkezdett sírni a
0: igen.
2: Messi. És akkor mindenki találgatta, hogy úristen, mi lehet az oka, hogy akkor ez most milyen gól.
1: Már ötöt megpróbál berúgni, és most sikerül.
2: Igen, elkezdték számolni, hogy ez hány gól az életében, hogy a VB gólok elkezdték, és akkor utána a család adott ki közleményt, hogy azt hiszem az anyukája, vagy nem, ez nem biztos, valaki a családból kórházban van, és akkor ő neki az eszébe jutott, hogy ő neki teljesíteni kell meg focizni. Szóval, hogy emögött is egy ilyen szép sztori van, és közben az egész világ azt találgatta, hogy
0: igen.
2: Akkor ez most mi lehet ez a gól neki.
1: Hogy akinek olyan szakmája van, hogy nem lehet otthagyni a melót a magánéletét, az
2: hát például
1: azért
2: a miénk.
1: Például a miénk. Nagyon sok szempontból szerintem ez egy ilyen iszonyatos vállalás. De amúgy meg tudod hasítani az agyad egy idő után. Nem tudod, te
2: tapasztalod. Én szerintem is meg tudod rázni magad, és azt mondod, hogy az előadásodra fölmész, vagy ide beülsz, mert megcsinálod
0: kész, aztán utána,
2: és
0: igen.
2: Aztán utána van az, amivel egyébként megfoglalkoznod kéne.
1: Az óra, amikor véget ér, az, amit ugye eltered a figyelmet, véget ér, és akkor visszaemlék, így visszahullámzik az élet. Az nagyon durva.
0: Igen. Tenderesztessük meg a VB összefoglalót, írja valaki. Igen.
2: Hát tényleg ki tud izgibbet írni.
0: Ki tud izgibbet, mindenkire levők vagyunk gyerekek. Tehát, hogy abszolút a küldtök.
1: Nincs a TikTokon valaki, aki ezt megcsinálná nekünk?
0: Ha ajánlotok valakit, igen, az M1-es közszolgálatisakat, ugye nem lehet nagyon interjúra hívni, meg nem is adják őket, bár lehet azért ott is változnak most a dolgok, és kicsit nyitnak felénk, meg úgy a világ felé, és engedik őket nyilatkozni. Szóval abszolút benne vagyunk, ha egy kicsit így VB 10 percezünk, jó? Mi lesz innentől, hogy nincs nyári szünetes SMS, kérdezi valaki. Elmúlt gyerekek, megtette, megszolgálta, véget ért. Ma kitör, ma V betű, elköszönünk tőle, aztán majd meglátjuk, hogy a kapcsolatunk az, hogy folytatódik, igen. Messi apukájának van egészségügyi problémája. Messi apukája már meghalt szerintem, nem? Vagy az nem ő?
2: Nem tudom pontosan, de valami rokonnak az állapotával.
0: Valami rokonnak az állapota, igen.
1: Én azt tudom nektek elmondani.
2: Mit szóltál erre a pitére?
1: Ti is érzitek?
2: Gyerek, belélegeztem.
0: De már beleztél?
2: Nem, hanem csak belélegeztem. Olyan, mint amikor leszorsz valamit ilyen... Hát én porcukorral szórtam volna, de hogy Eszterné mi volt, azt nem tudom.
0: Uha.
2: És belekerül a levegőbe.
0: Ugye nem flóra szept. Vagy sav.
2: Én valami
0: vagy...
2: komolyabbra gondoltam.
1: Cif?
0: Ilyen
2: vízkövöldő?
1: De akkor neked is csavarja az orrodat?
2: Nekem a torkomat csavarja.
0: Valamit én is érzek. Egyébként kicsi ilyen orrcsavarás inkább.
1: Nem tudom, hogy egy kicsit magára lehetne a süteményt, hogy kerülhetett bele valami.
0: Igen, valaki be akar minket mérgezni? Na jövünk mindjárt, gyerekek, fél hét van. Indítsuk el a pénteket, jelentkezzetek játékra. Jövünk mindjárt. Visszatér.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
1: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsé

0: Gyurikkal, a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26.

0: szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
13: Hű, stabil optikai net féláron.
14: Bizony, ennek a felesem tréfa.
15: Otthoni és üzleti

0: számon. Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra. A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
1: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
2: Mindenhol ott vagyunk.
3: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Reklamkukac@mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Áramhálózati fejlesztés zajlik a belvárosban, még lehet jelentkezni a nyári gyermekfelügyeletre. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Ezekben a napokban átmeneti forgalom korlátozással járó áramhálózati teljesítménybővítő fejlesztést végez az Opus Titas ZRT Debrecen belvárosában, közölte a szolgáltató. Közvilágítási oszlopcserével indult a munka tegnap a Klajpeda utca páratlan oldalán, a Kossuth és a Szent Anna utca közötti szakaszon. A Kossuth utca páratlan oldalán jövő hétfőtől a tervek szerint egészen július 10-éig tart majd az átfogó fejlesztés, amely során csaknem 700 méternyi új kisfeszültségű kábelt fektetnek le, valamint kicserélnek egy transzformátor állomást. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, miután a mérések szerint két helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban végeztek biológiai gyérítést a szakemberek. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezik a készítményt, a szer kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A biológiai gyérítő egy olyan baktériumot tartalmaz, amely spóráit a lárvák elfogyasztják és elpusztulnak. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. A CIVAKPA program eredményeként nőtt a vizes élőhelyek száma a városban. A zöld kódex előírásait követve a szúnyogártalom megelőzésénél is fontos szempont a hatékonyság és a környezetbarát szerek használata. Még mindig nem késő jelentkezni a debreceni önkormányzat nyári gyermekfelügyeletére. Július 1-e és augusztus 14-e között pedagógusok és szakemberek vigyáznak az általános iskolásokra, miközben változatos programokon, kirándulásokon és közösségi foglalkozásokon vehetnek részt. A sajátos nevelési igényű tanulók számára is helyet biztosító kezdeményezésre több mint 20 millió forintot fordít a város.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A saját tulajdonban vagy üzemben tartásban lévő gépjárművek mellett a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, és a munkáltató tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő legfeljebb 3,5 tonna ösztömegű személygépkocsival is megállhatnak díjmentesen a debreceniek a lakcímük közvetlen közelében. Akkor is igénybe vehető a kedvezmény, ha a munkáltató például bérli vagy leasingeli a gépjárművet. Ehhez azonban igazolni kell a rendelkezési jogot.
1: A DV Parking információit hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt. Kinek tört el a lába? Itt valami Katar? Katar, Kanada. Fú, gyerekek, az Barnabás elküldte nekünk, az nem szép. Az nem szép, az egy lábtörés, egy csúnya. Egy csúnya. Csúnya, csúnya lábtörés az ottan. Igen, fú, az nem néz ki. Nem néz ki jól. Elment a láb kirándulni. Ja, igen, az tényleg olyan. Meg láttam egy másik meccsnek az összefoglalóját, ezt nem is tudom, Svájc, hogy mi volt? Ott meg az utolsó 20 percben volt, azt hiszem, 5 gól.
2: A svájciek belehúztak?
1: Hát most nem biztos, hogy Svájc volt, te tudod, hogy azért ezt úgy annyira nem. Nem követem, de ott az utolsó 20 percben ott azért nagy megindulás volt. 5 gól vagy 6 gól, tehát hogy én nem is tudom. Tessék?
3: Hogy tud így eltörni egy láb? Elé.
2: Becsúsznak, beakad, recs.
1: Hát szerintem ilyen visszahúzó mozdulattal, tudod, így fogta, és így elkaszálta ilyen visszahúzó mozdulattal. Nagyon rosszul nézett ki. Nagyon rosszul nézett ki. Valaki elküldte videón, ez nem jó, gyerekek. Ez nem jól néz ki. Ha jól tudom, jövő után Szabi lesztek, Jónást előre hozzátok, vagy utána lesz bepotolva. Gyerekek, ne izguljatok ezen, várjatok, péntek van. Érkezünk meg a hétvégében, majd jövő héten ez eldől. Egy Szabika lehet, hogy már ennyire gyónna, hogy azon izgul, hogy ez elmarad.
3: Hát mondd el, Szabi, mi nyomja
1: Szabi,
3: a lelkedet?
1: Nyugodtan. Nyugodtan. Ha úgy érzed, akkor küld el és mondd el. De azért az milyen durva, nem, hogy olyan lábsöprést csinálnak, hogy eltörik a csontot, szóval, hogy azért gyerekek, hát nem kell itt.
3: Ilyen dolgok a McDonald's-ban nem történnek, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Igen. Svájc-Bosznia volt, így van. Svájc-Bosznia. 5 gól az utolsó 20 percben. Addig 0-0, és utána megindultak a svájciak, és mindenki. Ja. Nagyon bántják a Ronaldót, most ezt olvastam, bár tudom, hogy fociban nem vagyunk annyira otthon, de gyatra volt a teljesítménye. Ugye mindig van ez a Messi-Ronaldo párharc, az egyik oldalon egy mesterhármassal köszönt az öreg, a másik oldalon a még öregebb, meg minden idők leggyatrább meccsét játszotta.
2: De azt olvastam, hogy ő egyébként így VB-k, de lehet, hogy most hülyeséget mondok, ugye focival
1: kapcsolatban,
2: igen, ez velünk kapcsolatosan előfordul, mintha olvastam volna, hogy a csávó, már hogy Ronaldo VB-ken nem olyan.
1: Bármikor mondhatunk hülyeséget.
2: Jó.
1: Igen, nem szerencsés a VB-ken.
2: Valahogy az neki nem jön össze.
1: Nem lő sok gólt igazából. És hát amilyen a futás teljesítménye meg, ahogy van, nem is tudom, hogy mennyit fog. Szerintem az egész portugál csapat nagy átka már ez a Ronaldo kérdés. Tehát, hogy itt nélkül, tudod, amikor már olyan, mint a nagypapa karácsonykor.
2: Igen, hogy ott van velünk, ott van velünk.
1: Ott van kerülgetett, de... senki nem mondja meg, hogy zavar, de már mindenki csak kerülgeti. Úgyhogy, ja, izgalmas ez a dolog.
2: Ott például van olyan, mint a Forma 1-ben, ugye sok ilyen csatározást hallottunk, hogy mindig van egy első számú pilóta, akit ki is mondanak, de a második azért ficereg, mert ő is akar jönni. Hogy itt is van ilyen, hogy gyerekek, a Ronaldóra figyeljetek oda, adjatok neki labdát, te gólt kell rúgnia.
1: Biztos ez van. És ahogy lecserélik, tökre megindul a portugál válogatott. Egyébként sokszor volt már világverseny, hogy lecserélték, és az utolsó útfelben sokkal jobban játszottak, mint ami pályán volt, de hát akkora ikona csávó, hogy nem merik nem berakni. Nem merték lecserélni sem.
3: Nagyon megértem, különben meg, hogy jól is néz ki.
1: Jól néz ki, nagyon jól néz ki.
3: Ha valaki jobban néz ki, akkor azt lecserélik.
1: Igen, hát most igen, a Messi focizik, a Ronaldo jól néz ki, ha a két nagyot nézzük. Tehát tulajdonképpen ez történik.
2: Igen, de ez VB-n kevés.
1: A kis Borha nem néz ki jól, de gyártja a gólokat. A Ronaldo nagyon jól néz ki. Szép a testzsír százalék, jó a haj, minden jó, de egyelőre nincs meg a nagy VB szereplés.
2: És a szurkolókról még nem is ejtettünk igazán szót,
1: na,
2: hogy micsoda jelmez parádé van, én most itt pont elcsíptem egy ilyen összefoglalót. Norvég szurkolók beöltözve teljes viking jelmez, tehát nagy szarvas ízék alap, ülnek a metró mozgó lépcsőjén, háttal a fölfelé menetnek, és eveznek. Így húzzák föl magukat. Egyes verzió.
1: Zseniális.
2: Kettes verzió, skót szurkolók teljes menetfelszerelésbe, tehát kiltekben, szoknyákban, hogy hívják, skót dudával vonulnak a városon keresztül, mindenki megőrült tőlük. Annyira jó. Brazil táncos lányok vannak kint, csak mondanám, hogy szerintem ott a helyem a VB-n. Már nem a foci érdeklődés miatt, de gyönyörűen lejtenek. És hát a horvát szurkoló lányokat se feledjük el, íme. Ja, téged ez nem érdekel.
3: Nagyon szépek a horvát szurkoló lányok, különben nem tudom, hogy láttátok a bosnyák szurkoló lányokat, vagy éppen a brazil szurkoló lányokat. Ugyanilyen
1: jó,
3: csajok,
1: szépek. Igen?
3: Teljesen mindegy, mert minden szurkoló lány szép.
2: Szép, értem.
1: És a kongói csapat megérkezése az megvan? a kongói csapat.
3: Ők a legkirályabbak, és az a táska, azt hogy piacra kell dobni.
1: Ugye, a kongói csapat az nagyjából úgy érkezett meg, mint Eddie Murphy az Amerikában jöttem című filmbe, vagy én nem is tudom, valamilyen afrikai uralkodót játszva. Figyelj, leopárd mintás táskába mindenki, a mellükön egy ilyen poncsó, vagy nem tudom, mint szintén ilyen...
2: Egy fél leopárdra rá.
1: Fél leopárd.
3: Leopárd gallér.
1: Vonulnak ilyen kétméteres fekete emberek, felfoghatatlanul jól néz ki mindenki napszemekben, mindenki ezekkel a leopárd mintás táskákkal. Egészen elképesztő videók, ahogy ők megérkeztek. Tehát ez hihetetlen.
3: Stílus mindenek felett. De nem úgy jöttem, hogy szokták mondani, hogy ilyen, az Afrikában ugye úszottak jön egy ilyen mezitláb, meg összeszedetlenül, meg ilyesmi, és akkor azt mondták, hogy na tessék, megmutatom, milyen egy look.
1: Iszonyatosan durva. Olyan aurával jönnek, hogy az valami egészen elképesztő.
3: Kíváncsi vagyok, hogy milyen sikerrátájuk volt a Tinderen értelés után.
1: Igen. De nézd meg, egy leopárd bőr a melkasán mindenkinek, a leopárd mintás kis kézitáska, szép bőrönd, jó napszemüvek, brutál, ahogy kinéznek. Tényleg szenzációs. Annyira adom ezt, hogy ilyen nagyon, nagyon menőn öltözik mindenki.
2: És mekkora lenne, ha bejelentenék, hogy ezeket a leopárdokat mi magunk két kézzel kaptuk el, és
1: van.
2: Öltük meg.
1: Simán benne van. Nagyon, nagyon
2: lenne
1: szeretem.
2: Lenne főháborodás, el tudod képzelni.
1: Igen, tényleg tisztel Eddie Murphy. Vagy volt egy másik Eddie Murphy film, amikor ilyen uralkodót játszik, nem tudom, az mi volt.
2: Amerikában jöttem.
1: Az Amerikában jöttem, meg volt egy másik, amikor valami ilyen varázslós, és ő egy uralkodó, és akkor varázsolnak benne, meg nem tudom, mi történik.
3: Nem, az Amerikában jöttem, ugye ő a fia a királynak.
1: Igen, a királynak a fia.
3: Igen, amikor meg, az meg szerintem nem is Eddie Murphy, akiről te beszélsz.
1: A király pénisz tiszta, tényleg ugye ez volt az, amikor megfürdették. Amikor megfürdették, igen, ez volt a híres mondat. Igen, Akim. Zamundából így jön meg Akim. De tényleg egyébként tiszta Amerikában jöttem. Elképesztően jól néznek ki, keressetek rájuk. Tényleg, tényleg döbbenetesen jó. Na jól van, oké. Holnap reggel utazunk Balira a családdal, nagyon, bár még nem érzem magam, mert nagyon sok munka marad itthon, de remélem, jó lesz valami jó tanács, Dávid. Dávid, felnőtt ember vagy, ne kelljen tanácsot adni, azért mert elutazol a családdal. Pihenjél, érezd jól magad, hadd ne.
3: Sárgóból nem eszünk.
1: Igen, sárgóból nem eszünk. Mit tud mondani?
2: Ez Balin egy fontos
3: igen,
2: tanács.
3: Igen, ezt mindig töltészben, amikor Balin vagy.
1: Kapaszkodj a repülőn, vagy így ások, nem tudom mit, tehát nem, nincsen jó tanács.
3: Olyat ne vegyél meg, amire nincs pénzed.
1: Igen. Eddie Murphy, Akim, a fater Jaffy Jaffy. Köszönjük szépen.
3: Az öreg Jaffy Jaffy.
1: Az öreg Jaffy Jaffy. Jaffy, Jaffy. Na, meghallgatjuk a hét utolsó játékosát. Halló!
4: Halló, sziasztok!
1: Jó reggel, ciao, hogy hívnak?
3: Tudod, milyen hangod van? Nem vagy egy Kornél véletlenül?
4: De, az vagyok, Kornél vagyok.
1: Nem néztünk rá, várjál a névtáblára, próbálj ki, mondjál még valamit.
4: Nem, biztos.
1: Nem, tényleg nem.
4: Most keltem föl, és nagyon rekedt a hangom.
1: Most keltél föl.
2: Ezért most Kornélos, ahogy fölébredsz, akkor nem tudom, Krisztás.
1: Én egy Dávidot mondom.
3: Egy Dávid Kornél.
1: Dávid Kornél, igen.
4: Hát majdnem.
1: Igen. Kornél, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
4: Nógrád megyéből, Vár megyéből, bocsánat.
2: Én már maradék.
4: Hála Istennek.
1: Hány eltűnnek ezek a Vár megyék?
3: Hogy lesz új tábla, vagy csak simán letakarják egy ilyen celuxal a Vár részét, tudod, egy ilyen feketével.
1: Hibajavítóval.
3: Azt mondom, hogy kell csinálni. Igen, fújják le, nem érdekel, hogy néz ki. Fújják le. És vigyék el a rovásírásos táblákat is, köszönöm.
1: Egyébként horror, mármint, hogy árban lecserélni az összes közúti táblát, az összes okmánynál, mit tudom én, hivatalokban, tehát brutál ára van.
3: Ezt levágják egy ilyen élvágóval.
1: És megye, és kész, igen. Ezt a Vármegyét én sem tudtam szeretni, sem megszokni, se borzalom.
4: Én nem is használom a mai napig se, én sem.
1: Nem, borzalom volt.
3: És a főispán, mint pozíció?
2: Ispán!
3: Amikor valaki, láttam aláírásban valakinek az e-mailje végén ott van, hogy főispán. Tehát, hogy ő amúgy hogy küld el leveket? Van mindig egy ilyen gyomor gyengesége, amikor elküldi ezt?
1: Igen, aláírás. Pecséttel főispán. Kornél, figyeljél ide, te Kornél. Kivel játszanál?
4: Hát én az Estert mondtam.
3: És megosztottad meg azt az utat.
2: Igen, és most?
4: Valamelyik lányjal szerettem volna, csak nem tudtam, hogy melyik van ma. Ezért az annak megkérdeztem.
3: Igen.
4: Hát így gondolkoztam, igen. Juli, Eszter vagy Balázs, a három lány közül.
1: Nagyon helyes. Na jó, de akkor Eszter lett végül.
4: Igen, vele szeretnék.
3: Azért, mert Balázsnak most ciklusa van, úgyhogy ilyenkor nehéz vele. Jobb ez így.
1: Ovulálok, gyerekek. Jó van, Kornél. Kornél, rendben van, akkor figyeljél ide, elkezdjük. Jó, mehetünk?
4: Mehetünk, igen. No. Jaj, igen.
1: Most még mehetünk.
3: Ki magad.
1: Most még legálisan mondhatod. 3, 2, 1, tessék.
3: Kornél, mivel foglalkozott pontosan?
4: Én épületgépész vagyok.
3: Az mit jelent a gyakorlatban?
4: Közismert, nevén csőszerelő.
3: Csőszerelő? Csőgörény vagy?
4: Vízvezeték. És hasonlók, igen.
2: Miért dobod utána az igent?
3: Aj, Kornél! Jó reggelt kívánok!
1: Gyertek újra! Jó reggelt! Ez? Gondolkoztál, megcsűrted a mondatod, mert beküldted az igent. Hát ez mi volt?
4: De. Jaj, 15 percre keltem föl, sajnos.
3: Nem baj, Kornél,
4: még álmos vagyok.
3: Figyelj, bejutottál, érted oda, ahova senki nem járt.
1: Igen?
3: Igen. Az épületgépészek a rádióban nevű szektorban, ami egy nagy dolog. Nagy dolog.
2: Ez egy nagy üres halmaz volt, de te betöltötted.
3: Betöltötted.
2: Ami...
4: az épületgépész mappát meg lehet nyitni.
1: Igen.
2: Ami a lényeg, hogy mész a csodálatos, az elragadóan szép, a fantasztikusan kényelmes.
4: Na hova?
1: Na figyeld, várjál, megőrülsz, meghallgatod, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jóvoltából.
1: Hoppá!
4: Na. Az nagyon jó lesz.
3: Na, akkor majd ott jól felébredezel, és aztán végig gondolod, hogy miért csináltad ezt magaddal.
4: Hát majd még egy 2-3 óra múlva, igen, persze.
1: Jól van.
3: Látod, milyen ez az épületgépész élet, ez egy nagyon nyugalmas, hogy most 7 óra van, igen. És 10-kor kell felébredeznie, hát rosszul választottam a szakmát magamnak.
1: Igen.
4: Hát nem azért, mert külföldön dolgozom.
3: Ja, és másik
4: időt egy fél órás munkahét van.
3: És melyik országban vagy, Kornél?
4: Hát itt a sógoroknál.
3: A sógoroknál.
1: Na, a sógoroknál. Ausztriában, mint sokan
4: mások. Igen.
1: Jól van, Kornél.
3: Akkor most már mindegy.
1: Oké, vigyázzál akkor magadra. Jó?
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok.
1: Hello. Na, ez azért menő. Tényleg nagyon szeretjük ezt az ajándékot. Ez egy jó kis ajándék. Ma már egy két éjszakás wellness hotelben, az egy komoly. Ha kápiba is átszámolod, az egy komoly kis ajándék.
2: Hát nem szóval jó helyre mész.
1: Főleg, ha ilyen jó helyre mész a Mátra közepébe. Az erdő szívébe, te. Tényleg jó hotel egyébként.
2: A
1: szívcsakra az nem ott van, de
2: ha arra mész, akkor ott van.
1: Meg tudod érinteni egy kicsit azt a szívcsakrát.
3: Itt van a tepsőben a szívcsakrám. Azt akartam mondani, hogy tegnap képzeljétek el, televízióztam.
2: Wow, mit találtál?
3: Amíg kitisztítottam a sütőt, és újraindíthattam az egész rendszert, addig volt lehetőségem egy kicsit nézni a Netflixet.
2: Hétfő. Ja, akkor az mindegy. Azt hittem, hogy valami hétfői program volt.
3: Megnéztem amúgy az új Kovi részt is, ha már ott voltam. Az nagyja volt, jutott rá idő.
2: Hanyadik illetve... van? Második?
3: Negyedik.
1: Birodalom? Igen.
3: Nézem a birodalmat.
1: Működik?
3: Érdekes, most mindig az van, hogy mindig egy aktuális karaktert mutatnak be egy-egy részen keresztül, és az, hogy hogyan jutottak el a szakmájukig.
1: Aha.
3: És most ugye Maja Gold volt tegnap.
1: Maja Gold?
3: Megvan Maja Gold? Maja Gold.
2: Micsoda.
3: És az a rész, amikor így... Igen. Azért heavy, tehát nagyon, hogy is mondjam, nehéz élettörténetek vannak ezek mögött a sztorik.
1: Nagyon durva
3: mindegyik. Nagyon durva dinamikák, meg nagyon durva családok, meg nagyon durva gyerekkor, meg ilyesmi azért. Szóval nem, senki sem a Versailles kastélyból tipegett át a Kovinak az irodájába. Azért ezt lehet érezni. Úgyhogy jó, na mindegy, viszont megnéztem a Netflixen az új dokumentumfilmet, ami arról szól, hogy egy nő szerez magának egy gyereket. Az a neve, hogy Maternal Instinct, vagyis hogy hát anyai ösztönök, talán itt anyai ösztön. Igen, és ne nézzétek meg.
1: Akkor
3: ne csináljátok ezt.
2: Jó, ne is folytasd, de így már érzem, hogy mi.
3: Jó, ne jó. Nézzétek meg ezt, tehát nyár van, jó idő van, jönnek a jó dolgok, ne nézzétek meg ezt.
1: Jó, akkor én is mondok egyet, de akkor azt már hírek után megbeszéljük, Annát Tetemre kell hívnom. Szeretem Anna film ajánlásait, de...
2: Én már éreztem,
1: és akkor innen majd akkor beszélünk a hírek után.
2: Jó, akkor, tehát akkor ez olyan ajánló
1: akkor
2: lesz,
1: szenvedőbe tettük. Tessék, az ajánló, amit nem ajánlunk. Az ajánló, amit nem ajánlunk.
3: De akkor Feri Edith is találta valamit, amit traumatizáltak.
1: Mindent a takorról...
2: Én nézek, mindent a takorról új rész.
1: Harmadik évadának 8. részét, azt viszont ajánljuk mindenkinek.
3: Tegnap Balázs elmondta, hogy végignézett egy filmet, mert az elején kiderült, hogy nagyon rossz volt, de végigszenvedtem, és rájöttem, hogy én is azt szoktam csinálni, ezért akkor most miért ne tehetném meg újra?
1: Ennél egy fokkal bonyolultabb, mert nem szar a film, csak... Na mindegy, beszélünk róla a hírek után. Fájdalmas. Össze-vissza fosod magad. Beszélünk róla mindjárt a hírek után. 4 perc, pontosan 7 óra. Jó, és igen, semmi. Gyerekek, hát mit akarunk még mondani?
2: Semmit, hogy jövünk a hírek után. Egy nagyon izgalmas film részleteivel.
1: Nézzük meg a reggelit. Azt folytjuk le egy kis pitével. Figyeljetek, 9 óráig az lesz, mint a BKK a vasút is innen.
3: Jó, még csak ennyit szeretnék kérdezni, hogy... Vagy a hideg zsíroldó, az mennyi időt párolog el a tisztámból, hogy ez milyen?
1: Egyelőre porcukornak tűnik az, ami a tetején van. Azt kell, hogy mondjam, hogy...
3: De most már nem folytogat téged?
2: Nem, most jó, hogy ettem belőle egy falatkát, abból a csodálatos pitétből.
1: Fé, óvatosan így gyomor ez a keltészta veszett.
3: Nem keltészta.
1: Bármilyen tészta, bögrés, tejfölös, bögrés tészta. Persze, te bögrés tésztát benyomtuk. Na jövünk mindjárt. 3 perc, pontosan 7 órában közlekedés, küldjetek, jövünk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Július

0: Rádió 1-en.
1: Hallgat a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogent. Rádió 1-et, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
10: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
11: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
12: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
13: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
14: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
15: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
14: A Summer Open Air Partival.
15: Délutántól lánczene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
16: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
17: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
18: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
19: Már megint koszos az autóm.
20: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
19: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
21: Elektromos rollert vennél, vagy a meglévő szorújavításra? A válasz ugyanaz. Rollervilág. Vásárolj bemutató termünkben készletről, vagy hozd el rollered szakszervízünkbe. Rollervilág, Debrecen. Miklós utca 33. A város e-rolleres központja.
22: Hirdessen nálunk!
23: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Áramhálózati fejlesztés zajlik a belvárosban, fokozódik az aszálya következő napokban. Dobonko Alett vagyok, jó reggelt kívánok! Ezekben a napokban átmeneti forgalomkorlátozással járó áramhálózati teljesítménybővítő fejlesztést végez az Opus Titas ZRT Debrecen belvárosában, közölte a szolgáltató. Közvilágítási oszlopcserével indult a munka tegnap a Klajpeda utca páratlan oldalán, a Kossuth és a Szent Anna utca közötti szakaszon. A Kossuth utca páratlan oldalán jövő hétfőtől a tervek szerint egészen július 10-éig tart majd az átfogó fejlesztés, amely során csak nem 700 méternyi új kisfeszültségű kábelt fektetnek le, valamint kicserélnek egy transzformátorállomást. A munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, de a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok minél kisebb fennakadást jelentsenek a környéken élők és az arra közlekedők számára.
0: Gazdasági hírek.
24: Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A talaj felső 10-30 cm-es rétegen nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső ország részben azonban nagyon száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, a recce sincs már messze a teljes éréstől. A tavaszi csapadék hiány miatt alacsony termés átlagokra van kilátás.
1: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
24: Sport. Komplex állapot felméréssel kezdte meg a felkészülést a 2026-27-es szezonra a DVSC labdarúgó csapata. A játékosok szerdán fizikai teszteken és orvosi vizsgálatokon vettek részt, csütörtökön pedig már pallagon tréningeztek a keret tagjai. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A debreceni Perényi Pál stadion adott fontos alapmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A startlistán lengyel, dán, svéd, angol és német fiatalok is szerepelnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. A rendezők azt kérik a nézőktől, hogy vigyenek magukkal magyar nemzeti lobogót és együtt szurkoljanak Lovas Zoltánnak. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul. Ma a napos, száraz időben 31 fok körül várható a legmagasabb hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, péntek van, és kánikula jön, vasárnap egy-két viharral, de jó idő lesz, sajnos apadnak tovább a vizeink, de nézzük a jó oldalát, napsütés van, és amíg lehet benne fürdeni, addig fürdünk. Aztán majd kitaláljuk, hogy lesz akkor. Most még ez van egy kicsi. A Velencei tóban nem sok, a Balatonban is.
2: Még kitartunk, lehet még jönni. Meg van egy csomó más. Tehát
1: így
2: szép
1: van,
2: dolgok
1: perce.
2: Vannak. Lehet biciklizni, kirándulni.
1: Igen, például ott van a...
2: Nagyon sok. Ott van Gárdonyi van a szülőháza például. Föl tudsz menni az ingóköveket
3: hozzátokra.
2: Nagyon-nagyon szép hely. Ott és van a szintezési
1: 35 fokból botolkász az ingókövek.
2: Hűvösebb van érted.
3: Gárdonyi Géza házába be lehet menni karuszóval, vagy nem kötelező?
2: Nem kell, mert kicsit távolabb van a tóhoz. Tóhoz képest, érted? Ott van Vörös Marti Mihálynak a szülőháza. Tessék, meg lehet azt is nézni. Ott a Vörös Marti pince. Föl tudtok menni a kilátóba, kerékpározni tudtok a felső úton, nem csak a tó körül, ezret tudok mondani, ezeret.
1: Igen, hát ez zuhanyt vinni kell az emberek magával, fürdés
2: igen,
1: az
2: igen,
1: most.
2: Igen, az a baj, hogy nyáron fürdeni menni.
1: Igen, nyáron fürdesz, de nem sokáig pofázhatok, mert a Balaton sájol, tehát hogy arcoskodunk, jövőre
2: igen,
1: már mi is.
2: Igen, de egy hónap már baj lesz.
1: Meder átsétálást rendezünk, úgyhogy nincs nagy baj.
3: Driftelni fogunk a mederben.
1: Igen, ez lesz, igen. Utolsó tanítási nap alkalmából Z-faktor, hónaj, fingó vagy eredeti fingó verseny, valaki elböfög az ABC-t, valami legyen már, írt egy hallgatónk, aki így megriadt korán reggel. Gyerekek, tegnap a magköpő versenyen szerintem meg kifújtuk a trash-nek az órát egy hétre, úgyhogy ma próbálunk egy kicsit vissza.
3: De biztos?
1: Találni a normalitásban, de persze bármikor történhet.
3: De biztos ez?
1: Igen, kell nekünk a normalitás egész egyszerűen. Dolly, vakáció legyen, Óri Viéra, vakáció.
2: Óri Viéra,
1: ez itt a tenger.
2: Ugye
1: jó, igen.
3: Én amit szeretnék kérni, ha valaki be tud jelentkezni egy klasszikus évzáróról, hogy halljuk, hogy recseg a mikrofon, meg ahogy ott állnak az emberek, ha valaki be tud jelentkezni, akkor azt abba belehallgatnék.
1: Igen, de az nem délután van, várjál, nem délután adják.
3: Szerintem elkezdődnek.
1: Elkezdődnek most nap közben?
2: De már be sem mennek.
1: Már lehet, hát hogy akinek is esze van, már nem tart ébresztőt, vagy évzárót.
3: Élesztőt, igen. Élesztője.
1: Emlékeztetném Balázs, hogy a nyári szünet visszaszámlálónak ígért egy ajándékcsomagot még szeptemberben, ha hűséges, és küldi az SMS-eket. Jocó, köszi. Megadjuk akkor neki, felhívjuk, és odaadjuk az ajándékcsomagot. Jó, hogy szóltál. Ha megígértem, akkor az abszolút. Abszolút jár, úgyhogy ma tőle elköszönünk, tehát, hogy ma lejár a küldetése. Ugye a nyári szünetes SMS-ező írónak, mert hogy elvileg ma kikerül a V betű a táblákra, úgyhogy megvagyunk. Igen.
3: Szép volt, amíg tartott
1: ez a románc, ez vége.
3: Szóval, azt írják, hogy igen? Az Eszterféle zenéket követelik.
1: Mi volt Eszterféle az? Ez? Én gondolkozom is, de mi az Eszterféle zene?
2: Efelem.
1: Ja, ó, ne, azért Efelemet. Ne, Juli berakott erre, vagy Chemical Brothers, az egyébként nem volt rossz. Tehát tudjátok, kérni lehet, inkább egy zene, mint századszor a Lady Gaga. Tehát azt mondom, hogy oké, de hogy valahogy egy kicsit azért tegyünk oda valamiféle. Valamiféle finomságot. Blokkoltad a jegyeladást egy másfél órára.
3: Igen.
1: Hogy aznap nem lett szoldált a sziget, az az FLM dalnak köszönhető korán
3: reggel. Ez amúgy nyugtass magad ezzel. Lehet, hogy egyáltalán neki köszönheted, hogy bármennyit eladtál. Jó, csak így mondani.
1: Hogy egyáltalán szoldált lett, köszönjük az FLM-nek. Na az, hogy ki mit látott a moziban, vagy ki milyen filmet néz, ugye kitört az uborka szezon itt nyáron, gyerekek, uborka szezon van. Hát Anna ajánlására sikerült moziba látogatnom.
2: Mekkora köszönettel tartozol érte Annának?
1: Még nem tudom eldönteni, még emészgetem, amit láttam.
3: Hol van a bűnös?
1: Arra számítottam, hogy...
2: Könnyű nyári?
1: Egy könnyű nyári, kicsit az agyadat megtekeri, esetleg thriller, esetleg valami olyan, ami úgy nyitva hagyja ezt az egészet. Ehhez képest kaptam egy...
4: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany.
1: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany, szerelmi thriller, pszichó, horror, minden volt egyben. Ez a Megszállottság nevezetű film, ami nagyon bugyuta a történet, mert arról szól, hogy egy csávó vesz egy ilyen szerelmi kötést egy boltba, ráteszi a csajra, akit meg akarsz csalni, és működik a kötés, és a csaj megőrül. De úgy örül meg, hogy annyira össze-vissza fosod magad attól, hogy ő megőrül, hogy valami egészen durva. És én rájöttem, hogy én 15 éve nem nézek ilyen filmeket, nem szeretem. Egyszerűen az idegrendszerem valahogy nem. Tehát talán az utolsó Sikoly volt, vagy nem tudom mi
4: hát,
1: volt.
4: Hát tudtam mondani, hogy a Deriknél befejezted, akkor nem ajánlom. Tehát az szója legközelebb.
1: Csak ennyit mondok, megszállottság. De jó, Anna, csak annyit mondok, megszállottság. Mi ez? Moziba játszák. Jó, Anna mondta, irány a mozi. Figyelj!
3: Azért, mert amúgy a
1: össze-vissza fostam magam.
3: Ezt megnézte az edzőm is, Peti, tudod, aki gyújt Peti, és mondta, hogy rászólt a Tideni, hogy ne sikoltozzon. Mert nagyon kellemetlen neki, most már sokat jár is. Tehát sikoltozott rajta az a 140 kilós izmos férfi.
1: Össze-vissza fosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van. Kinyitja a tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki állni, és föl vagy rákészülve, és ott áll. És össze-vissza fosod magad. Másfél óra tömény fosás. De tényleg,
4: nagyon
1: sokszor emlegettelek, hogy miért kellett.
4: Köszönöm,
1: én nekem ehhez terhelt az idegrendszere.
3: Már
1: végig akarod nézni, a felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy ilyen...
4: Ingerküszöbről beszélsz, ugye ingerküszöb, hát az ingerküszöb. Én azt mondom, hogy nem is ajánlok neked olyat, ami az ingerküszöbödet nem üti meg.
1: Nem. Ő a csaj, ő a csávó. Mindenki jó benne, tehát a csaj is nagyon jól játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj, és egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetnek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes. Nagyon
4: és várjál, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet. Bizony. Igen.
1: Hát köszi, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátranéztem, hogy van-e valaki a hátsó ülésen.
4: Hát...
1: A lakásban 4 éve feloltott lámpákkal alszom.
3: Ez nagyon durva. De ez hetekig így lesz, azt vágod? Heteken keresztül. És akkor azt jelenti, hogy elengedi az idegrendszer, akkor még egy csak valahonnan visszaköszön egy ilyen hang.
2: És tudod, hogy ez a filmből van. És itt van!
1: Tényleg, nem féltél?
4: Nem? Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
2: Én nem merem ezeket megnézni.
3: Én direkt nem járok. Az
1: nagyon 15 éve nem járok.
4: A horrorok, nekem a thriller, horror műfajba.
1: Nem.
3: De akkor miért nem te éled az én életemet?
1: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, nem. Minden, ami kedves vagy, skifi vagy, UFO vagy, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, Odüsszea, minden jó, de ilyen félós, gyilkolós, hasbaszúros, képernyőn elvérzősenem.
4: De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
1: Az bocsánat, ez amikor a téglával szétveri a fejét, na.
4: Egyébként nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
1: Régen voltam ennyire betojva a filmen.
3: De az van, hogy emberek vannak, akik szeretnek félni, és örülnek, hogy szereti, hogy félj, de én nem örülök neki, hogy szeretne.
2: Mit élveztek benne, de
4: felráz, felidegesít. Én azt, hogy szerintem nagyon jó, tehát aki szereti a horror műfajt, az szereti ezeket a félelmetes dolgok. Szeretek félni.
1: Van egy ilyen érzet, hogy élsz, mert minden pillanatban fel vagy rá készül, és amikor nem számít az, akkor viszont nagyon csapnak. Tehát, hogy amikor már féltél, hogy kiengedsz, na akkor jön a pokol.
4: Ez tényleg ugyanaz, mint hogy amikor múltkor beszéltetek erről, hogy valaki leugrik ilyen nagy toronyból, gumikötélen, tudod.
1: Valószínűleg ugyanaz az adrenalin.
4: Ugyanaz az adrenalin megy végig benned, és hát iszonyatosan.
3: Miért nem vágyom erre egyáltalán?
4: Hát,
3: egy bőre
4: nem mindenki válik erre.
1: Én sem vágytam, Anna ajánlott, én arra mentem, az hogy valami csavaros thriller, tudod, és
4: de nagyon jó, azért azt
1: nem is olvastam utána, nagyon jó, nem is olvastam utána, és megszállottság. Anna tetszik a címe, jó. Azt hittem, tudod, hogy valamilyen nagyon durva, olyan párkapcsolat, és akkor megy, és akkor nyomoznak, és tudod, amikor az első horror jelent meg volt, akkor mondom, ájjájjájjájjáj. Lámpa, moziképész.
4: Kiratta nácsos.
3: Mondja meg nekem.
1: Önök tudták, hova jönnek? Haló, én egy trélerre jöttem.
3: De volt, aki kiment?
1: Nem, kézzel, de végig küzdötte a mozi. Tehát, hogy így egy pisi szünetet láttam valakinél, de nem ment ki senki. Úgyhogy hősies csapatba kerültem, mert mindenki végig tolta.
3: Kiment késelgetnék kicsit, hogy
1: visszajött. Nagyon kellett kísérlem, de nem mertem kimenni vécére.
2: Az a Barlang című film volt, az megvan
3: nekem. A
2: lánycsapat elmegy barlangászni. Én nem merek a közelébe menni azóta egy üreg, meg nem egy barlangnak.
1: Szerintem két típusom van, aki kerüli ezeket a filmeket, mert egész egyszerűen az idegrendszeren nem akar rettegni, nem akar akar ne, félni, jól akarja magát nézni, és van, aki jeges borzongással ül be, mert imádja ezeket, és hogy fosik közben, de érzi, hogy él, és van egy ilyen elemenség, mert tudod. Na, én az előző csapathoz tartozom, legyen minden szép, nem kell borzongani, ne, tudjam, hogy mi történik, én nem akarok megijedni, nekem volt minden. Na most ehhez képest két óra tömény rettegés, de úgy mondom, hogy össze-vissza fosod magad.
2: Milyen új intézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
1: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
3: Felmászik a házad oldalán, és azt mondja,
1: hello Balázs! Nagyon kemény, tényleg. Elmondom, úgyhogy köszönöm, Anna, sokat emlegettelek tegnap.
4: Örülök, mert ez azt jelenti, hogy nem az ott, hogy hát az ajánlott nekem, az a legfilmet.
1: Én amit mondtok, filmet, ajánlotok, sorozat, én azért azt megjegyzem, rákeresek, Juli mond valamit, megnézem, tökre kíváncsi vagyok.
4: De nem, hogy örülök, hogy megérintett.
1: És tetszett, hogy sejtelmesen, annyit mondott, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
4: Majd utána megbeszéljük.
1: Igen, megbeszéljük.
4: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondta.
1: Ez volt, figyelj, egy hétig nem fogok aludni.
3: Szép, ezzel szemben a Netflixen ingyen elérhető ez a sorozata, vagy nem, no. Ez a dokumentumfilm, ez egy részt megnéztem, és arról szól az egész, ami még, tehát ez is egy ilyen adrenalin, csak nagyon felbosszantod magad rajta az egész, hogy leír egy, elmesél egy történet egy nőről, aki hát az, a végén a történetnek szereznie kell egy babát, mert ő eljátsz, hogy terhes, ezért az egyik haverából kivágja a sajátját.
1: Jó van, akkor te is keménybe raktad magad.
3: De úgyhogy elmegy, és akkor rákeres így a császármetszésre és a minden, és akkor elmegy, ezt kivágja, és akkor gondolja, hogy majd ezt nem fogják ellenőrizni, hogy így mi van. De az van, hogy a sztori az elejétől fog elkezdik kibontani, és végig az van, hogy egyértelmű, hogy a nő egy mániákus hazudozó, tehát az hazudja, hogy 8 millió dolláros öröksége, és végig az, hogy mindenki mondja, de mondtuk, hogy ez hazugság, mondtuk, és akkor ott ül a férje, vagy az a fickó, akitől a gyerek lett volna idézőjelben, aki meg ilyen, nem voltak jelek, és végig, tehát végig vannak jelek, csak az, hogy buta vagy.
2: Nem mondta, hogy buta, szerelmes.
3: Nem volt szerelmes. Azt is elmondja a srác, hogy nem szerelmes, a legdurább, hogy kibontakozik belőle, hogy ez a nő, ez egyre jobban belehergelte magát, abban, hogy ezt a fickónak ennek a szerelmét meg kell szereznie. És erről szólt az egész sztori, hogy nem tudta kiváltani azt a hatást a férfi, amit akart, ezért egyre durvább dolgokat csinált. Tehát 3 hónapja jártak, amikor vette egy 400 millió dolláros rancsot neki, amire nem volt nyilván pénze, mert hogy egy teljesen hétköznapi ember volt, és akkor elkezdett ilyen hazugság spirálokkal operálni. Vett az anyósának egy kocsit, amit 3 hét múlva visszavett a kereskedés, mert ugye, hogy nem volt fizetve. És ő azt mondta, hogy visszahívták, mert hogy gyári hibás. De utána senki nem kérdezte, hogy de jó, de kijavították, akkor mikor jön vissza a kocsit, tudod? És számtalan ilyen hazugság, és a faszinak nem derül ki semmi, és a végén a nőt lekapcsolják egy úton, úgyhogy az ölében van egy csecsemő, aki még ott van a mélepén, meg minden.
1: Szerintem ez lehet, hogy ma este akkor ezzel levezetem a Annától ajánlott megszállottságot, és akkor én meg vagyok.
4: Fogy le egy kicsit ezzel, és
1: lefogjuk
4: akkor
1: ezt, igen. Persze. Azért a Kopi hülye, hogy a 101 kis kutyában szörnyen a defráz. Olyan csúnyán néz ki rá, már az kivere biztonságot. Na, én is így vagyok, kb. Így vagy, mondom, Sikoly
4: 1999.
1: San Francisco utcáin, igen. Végtelen történet. Ebbe a fuhurtól én már nagyon befostam, úgyhogy...
4: Hát figyelj, van ilyen beteg még a Szer című film, ugye ez a 2024-es Demi Moore film, az máshogy beteg. Zsülit mondja, hogy hú, de jó, én ajánlottam neki. Nem mondom, hogy nézd meg. De az is egy nagyon-nagyon beteg film, hogy tudod megőrizni a fiatalságodat, és mi mindent teszel annak érdekében.
1: De mit szeretnek ezek az emberek? A borzongást?
4: Igen, a borzongást.
1: Az ölést?
3: Anna, légy szíves, holnap este sötétben nézd meg a Beautiful című filmet Javier Bardemnál.
1: Megnézi, és imádni fogja.
3: De nézd meg úgy, hogy sötétben nézed ezt a filmet, és gyere be hétfőn, és nézd a szemembe, és mondd azt, hogy jó hétvégét volt.
1: Jó? De figyelj, ő imádja, megnézem, mondom, imádja.
2: És olyan szinten, de is félsz utána például?
4: De félek, mert emberből vagyok. De ezért csinálom.
2: Elmész a moziba, és este mész haza a mozi után.
4: De nem vagyok pszichopata, mielőtt ide jutnál. Nagyon szeretek.
2: Mi az izgi? Vagy az izgit értem, hogy mi, de az utána való félelem az nem rossz.
4: Elröppen az
3: élet. Mindenről szerezzen, amit a hang, de minden elmúlik.
4: Volt olyan, tehát
1: megkérdeztem,
4: azért volt.
1: Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsi. Mondta, hogy neki a izé.
4: A plázát
1: kell őrizni, mondom, haver, gyere már kivenem a kocsi, ott láttam valami árnyat.
3: Balázs kis kifébe aludt a Valtonos faszival.
4: Mondom, kérem, kísérjem
1: el a kocsi, hallott, haver,
3: Balázs kis kifébe aludt a Valtonos faszival.
4: Csak a kezdemet fog meg!

0: Jó, hát kategóriák vannak.
1: Vagy lejössz
0: vannak
1: róla, és azt mondod, hogy nem, csak a vígjáték, meg az akció, meg
0: ja,
1: a nem tudom.
0: A tini horrorok, ugye, a külön, akkor vannak ezek a darabolósok, ugye ez egy másik műfaj. Van hát különféle, de vannak a nagyon nagy klasszikusok, ami tényleg azt mondom, hogy tényleg a Halloween például nagyon nagy klasszikus, igen, imádom. Nézd meg, nagyon jó tényleg, figyelj meg.
1: Nem, ide valaki, én betegnek számítok azért, mert vigyorogva nézem a fűrészfilmeket, érted? A fűrész. Az a címe, hogy fűrész, és frankon fűrészelnek benne.
0: Ott is
1: érted?
0: Olyan sok részt csináltak már belőle, hogy igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nekem legalábbis az első kettő.
2: Mi az abszolút
0: kettő
2: csúcs nálad ebbe a horror kategóriába?
0: A Carpenter például, a Carpenter filmek.
3: Carpenter, az bűröz egy ácsról?
2: Írjuk nem, föl, hanem ő, ne nézzük mint, meg.
0: Ne. Ti ezeket ne nézzétek.
1: Ne, vicces. Komolyan szomszédok epizódon én is összetom fosni magam.
0: Nagyon szeretem.
2: Taki bácsi,
1: megláttam Bőnbácsival beszélni, bebújtam a paplanára.
0: Nagyon szeretem a Ragyogás például, a nagy klasszikus.
1: Jó,
0: hát
1: az jó, az jó.
0: Jó, de
1: igen.
0: Beszarnál akkor.
1: Tessék?
0: Attól is akkor kézen vagy.
1: Én nem.
0: Ez nagyon jó, tehát a nagy klasszikusok.
1: Gyerekek, ha valaki úgy érzi, akkor megszállottság. Jó?
2: Csuttog csak még egyszer.
0: Figyelmet
1: ajánlok, Feri. Felnőttkoromban kislámpa mellett alszom sokszor, azt írja valaki. Felnőttkoromban kislámpa mellett alszom. Na, ott milyen gyerekkor lehetett, igen.
0: És elkezd vibrálni a kört. Igen. A kislámpa.
3: Én amúgy nem ettől félek, én a szellemektől félek.
1: Én szeretem a szellemes filmeket. Imádom a szellemes filmeket.
3: Én a szellemektől félek csak, és azért, mert ezt nem lehet látni, mert minden mást le tudok verni.
2: Látni,
3: de a szellemekkel meg úgy vagyok, hogy azért meg most mind nem tudok adni egy kopogó szellemeket, tockost, szóval, hogy, így, hogy hol van ott a kontroll?
1: Na, én például az ilyen szellemes, skifis, ilyen kicsit UFO szellemes, imádom, attól nem tudok fosni.
3: Akkor mitől félsz?
1: Tessék?
3: Mi az,
1: a Megszállottság című filmmel a csajtól.
3: Tehát a nőktől.
0: Büszke vagyok magamra.
1: Anna,
0: de jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg.
3: Különben.
0: Istenem.
1: Nem, de hatodik érzék, mennyire jó. Vagy nem tudom, milyen szellemes filmek van. Úristen, az egész figyel hidegráz. Vagy a Nicole Kidmannek volt, hogy amikor ott élnek a házba, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
3: Jó, de nem ezeket a kedélyes.
1: Fönnélnek az
3: jó,
1: emeleten.
3: A Kaspertől én sem félek. Hanem ott van, amikor izdik.
1: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak nagyon az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez
3: nagyon... Ez félelmetes, ugye? Hát,
1: igen.
3: Ez igen. De
0: hát mikor megtörténik?
1: Ne, Anna! Szellemes Kasper. Kasper, jó, persze. Emberi százlábú, tessék, azért nagyon beteg.
0: Jaj, az a gusztustalan műfaj.
1: Igen, összevarják őket, ugye, igen.
3: Amikor régen voltak ezek a nagy filmek, mint a Requiem egy államért, meg ezek érzék, hogy máshogy fájtak, és hogy akkor még ilyen VHS kazettán adták egymásnak az emberek, hogy ezt néznek, sosem láttál még ilyet.
0: De 13.
1: De mi van, fejtsük meg, mi van bennük elállítódva? Tehát mi van ott a vízni?
3: A csirek, hogy az összes fizetes szeretet.
0: Ez egy borzasztó nehéz műfaj, tehát hogy ez nagyon kevés van.
1: De emberekbe belenyomnak egy kést, és láthatod, hogy öblik a vér a hasába, és közben vért bugyog a száján.
3: Jó,
1: ez
3: nőként
1: miért?
3: Ez nekem hétköznapi.
0: Nem ezért nézed.
3: Mi ezért nem félik az
0: ilyesmit? Okozat, tehát ez a borzongásért, a félelemért nézed.
1: Na jó, platform, igen, a platform. Mikor
0: hát,
1: megy a...
0: ott is az jó, első az
1: nem,
0: rész még...
1: Igen, az jó, nem annyira fosós, az inkább ilyen megdöbbentőbe gusztustalan, de az nem fosod össze magad. Ott egy lift megy leföl így az emeletek között, és enniük kell.
3: Nem, a motel.
1: A motel.
3: A motel, az nagyon para. Amikor elvágja
0: hát
3: az a hilleszét.
0: Hát
3: mégis
0: nézitek.
3: De nem, hogy hoztál? Mi volt? Azt tudom, amikor...
1: Motel volt, igen.
3: Nem, amikor a diákokat elkapják, és ez is.
1: Az igen. Illetve az Aranyeső útkában. Az általuk nagyon durva. Azt írta még valaki. Jövő mindjárt a gyerek után 7:30 pontosan.
4: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is.

0: akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
3: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
13: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt.
14: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
13: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
15: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
16: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
17: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
18: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
19: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
20: Kompakt méret, lendületes vezetési élmény és kiemelkedő árértékarány. MG3 benzinmodellek már 5.999.000 forinttól, készletről. Júniusban különleges nyári ajánlatokkal és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával lehet a tiéd az MG3. MG Tóth Autó. Jobban jársz! A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
21: Bennünk, BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
0: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
1: Balmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
22: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Testközpontot hoz létre Debrecenben a ThyssenKrupp. Színészi játék, ezúttal futballpályán. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Testközpontot hoz létre Debrecenben a ThyssenKrupp, írja a dehír.hu. A vállalat közlése szerint a Nemzetközi Autóipari Üzletágának folyamatban lévő átalakítása részeként újra szervezi magyarországi tevékenységét a ThyssenKrupp Automotive Technology. A debreceni telephelyen létesülő Test Kompetencia Centerben a rugó és stabilizátor gyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat fognak végezni. Befejeződött a Halastó utca, Diófa utca és Vág utca közötti szakaszának útépítése Debrecenben. Közel 90 méter hosszúságban, 4 méter szélességben alakítottak ki szilárd térkőburkolatot. Ezt a megoldást műszaki szempontok indokolták, az utca adottságai miatt az aszfaltozáshoz szükséges munkagépek ugyanis nem fértek volna el. Ezért választották a szakemberek ezt a megoldást. A fejlesztés bruttó 70 millió forintból valósult meg. Hangzott el tegnap a DTV híradóban.
11: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
23: Debrecenben a tisztán elektromos gépjárművekkel való parkolás csak a debreceni lapcímmel rendelkező magánszemélyek részére, és csak a zöld zónában díjmentes. A kedvezmény csak akkor él, ha az autó tulajdonosa vagy üzemben tartója magánszemély. A díjmentessége regisztráció köteles, ami az igénylést követő éve februárjának utolsó napjáig tartó időszakra szól. Ezt követően meg kell újítani a regisztrációs felületen.
11: A DV Parking információit hallották.
23: További híreink. Színészi játék, ezúttal futballpályán. Első alkalommal rendezték meg a színházi foci gálát Debrecenben, az Országos Színházi Találkozó kísérő programjaként. A házigazda Csokonai Nemzeti Színház és a Budapesti Nemzeti Színház összefogásával, valamint a DVSC közreműködésével hívták életre a társulatok 10 csapatos örömfoci tornáját. A 20 perces meccseken 5+1 fős felállásban összesen csak nem 100-an küzdöttek egymás után egész nap a műfüves kispályákon. A házigazda Csokonai Nemzeti Színház Debrecen 2 csapattal is nevezett. Az első színházi foci gála sikerének fényében várhatóan lesz folytatása a társulatok örömfoci tornájának. Napos csapadékmentes időre van kilátás, többnyire mérsékelt marad a szél is. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül valószínű.
24: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt, 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Ilyenkor Bástel is szájjal intaz ülnek, hogy még egyszer, tökéletes, tökéletes a leírás. Ez így van, gyerekek, péntek van, nyár van, nem sietünk, nem kapkodunk, uborka szezon, könnyed hírek, úgyhogy meg is támogatom. Köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rájöttem, hogy lehet még jobban egyszerűsíteni ezen a rovaton, hogy már meg sem kérdezem, hogy milyen idő lesz, hanem magamra ráindítom a szignált, hogy nem beszélek időjárásról. Ebből te már egyáltalán kimaradsz.
2: Mondjuk nem nagyon raboltam eddig sem az időtöket.
0: Én azt gondolom, hogy hál' Isten nem fárasztottál bennünket hosszú és jelentőségteljes időjárás és csapadék jelentéssel, úgyhogy teljesen jó az így. Na végre egy jó loko-loko. Már csak egy Mr. Innát, amit szívesen hallanék, és meg lenne a boldogságom. Gondolatolvasók vagytok, loko-loko, ezt akarta Puci Panda, küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, így van. Na gyerekek!
3: Nem mi van?
0: És most mit fogunk csinálni? Most azt fogjuk csinálni, hogy még egy zenét leadunk, nem? Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el csak, hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
4: Szólj anyádnak, hozzunk
0: pénzt! Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
3: Hát a mentők, rendőrség.
0: Mentő, rendőrség, tűzoltók, ők nagyon zenélnek, igen. Mert kezdjétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni, mert az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
3: Hallgatni, hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez
2: meghangszerelve. De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
3: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisse van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
2: Ja, tényleg a kapucsengő.
3: Igen, az
2: igen, de azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
3: Ja, hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy
0: ugye, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a települése. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenélneket, kijön, és...
3: Jó, a zenés felbosszant talán magam.
0: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
2: És minden reggel, 7:30 megjön.
3: Mert gondolj be, kiköltöztél etyekre. Miért költöztél etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket. És akkor ezt csak jön valaki, elkezdi.
0: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál etyek, úgyhogy inkább ittyok. Köszönjük szépen.
2: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
3: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
2: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
3: Igen,
2: azon
3: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatoll? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
0: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatollat.
2: Van, mennek végig.
3: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
0: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van, egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott megáll és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni.
2: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen úgy kicsi, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
0: Jött a szódás. De jött a dinnyés, jött a krumpli.
2: Szóda!
0: Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
3: csengetett kijöttek. A szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mert ott nagyon emberkedni. Nem, hát csak a Family Frost volt. Igen.
2: Ért egy íretyáza. Hát.
0: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget. Csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget. Zseniális.
3: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
0: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda. Kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
2: 2005.
0: 2005-ért 20 darab szódát kapsz. Drága?
2: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
0: 20 darab másfél liter 2500-ért. Hát egy másfél literes ásványvíz a benzinkúton, érted?
3: Én csak
0: fizetiszom. Lemagyunk mi véve 2500-zal?
3: Lesz, ami lesz.
2: Kicsit azt mondja, jó mondjuk a házhoz szállítás van benne. Házhoz szállítja. Akkor adja.
0: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen. Igen.
3: És a kukoricás fickó a Balaton szélén? Májzbitte!
2: Nem, az is a strandon, de...
3: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
0: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egy van a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek meg, kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekét.
3: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
0: Hogy a hangosan nyomja.
3: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
0: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot?
3: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval hogy vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
0: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így jár, hogy a zoknit pólót
2: tessék. Kinél van még dinnyés?
0: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
2: Úgy van.
0: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
2: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
0: Igen, ez és így üvölt, igen.
3: Nekem ből semmi nincs meg.
0: Nincsen meg, dinnye platóról. Hát pedig te ott Nyíregyen, hát ott minden platóról adtak.
3: Nem, mindenki kitástunk a dinnyéket, aztán
2: ott ilyet kiabáltak. Pillangókés!
0: Gáspré! Hamiszámla
2: több! Macseta!
3: Én annyit tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnye földet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
0: Micsoda?
3: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
2: Ja, rohamsisakok.
3: Rohamsisakok.
0: És csak dinnyék voltak.
3: Igen.
0: Hát az nem olyan legényesebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves kis.
3: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
0: abszolút.
3: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
0: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen, igen. Össze.
3: Szelektíven gyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
2: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen. Vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
0: Tényleg
2: is
0: volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, leszomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor berakta a lükverző, megszólalt a lambada. Ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az
3: vicc. Ez miért nem lehet ilyet csinálni?
0: Már hogy jó.
3: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektromos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
0: számot. Szabadon választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család kint, te tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. Ez de tetszik ez a fajta életigelés.
3: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
0: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
3: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
0: Lehetne tölteni valamit, egy a saját tolatáson?
2: Igen. A boci-boci tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
0: Nem csodál, hogy idő után meg akarod verni. Ugye? Tehát szóval most ezt egy előadat, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Abszolút benne van.
3: Hát szerintem ők hamar halnak amúgy is, mert ez nem egy olyan éles stílus, ami sokáig fenntarthat.
0: Igen, csak nézzétek meg az ecseki polgit, nincs mint csodálkozni, ez Olika. Na most ne érbántjátok, nem ismerjük, de biztos, hogy
3: Mindjárt megtekintjük.
0: Mindjárt megtekintjük, biztos, hogy jó arc. Ilyen Balatonon szokott jönni nyáron, jön a dinnyés, platóról árulják egyébként. Lehet, azt nem tudom, mi nem nagyon találkoztunk vele, és felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
2: Gondolom, igen.
0: Aha.
3: Ez mennyire a hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
0: Hogy hulladék felvásárlás? Igen, kemény. Igen, és ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
3: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
0: Igen. Hozzánk a mai napig jár dinnyés kocsis, Cecélyről jár Bodajkra, 80 km, és utána indul a vásárlás. Igen. Eszer, mi a baj a pomáziakkal?
3: Fogalmam sincs, hogy mi baj. De ha kis időt kapok, akkor
0: rájövök. Nem vagytok neki szimpatikusak egész egyszerűen.
3: Magasan laktok, tudod?
0: Igen. Valahogy emlegeti reggel óta a pomáziakat. Nem tudom, hogy a bőnyében vagytok.
3: Szóval életemben nem voltam pomázon, de ismerek embereket pomázról, és van egy véleményem róluk.
0: Egyáltalán nem laknak magasan. Tehát, hogy a tengerszinthez képest ugyanannyira laknak, mint előtte Aquincum. Tehát, hogy nem tudom, mivel kevered.
3: Én sem tudom, Nyíregyházával.
0: Ja, igen, domogókő, vagy mátra gajatető, vagy nem tudom, itt laknak szenten. Itt csillag egy után, itt vannak a pomáziak, semennyire nem laknak magasan. De
3: hát mi ez?
0: Falu, egy kis falucska.
3: Te lehet, hogy ezt keverem egy másik faluval?
0: Szerintem úgy kevered, hogy elindulsz már ugye Szentendre felül.
3: Lehet, hogy Solymárra keverem?
0: Na, az egy kicsit más, Solymár. Az egy kicsit
3: bocsánat,
0: más.
3: Kérek a pomáziaktól, lehozták a solymáriakat, utálom.
0: Igen, és rohadt már a solymáriak.
2: Jó, most mindjárt a solymáriak.
3: Kedves solymáriak.
2: Omás, hát lehet ezt a helyet utálni.
3: Bocsánat, de nézd meg, de akkor, ha alacsonyan van, miért mennek árkokba, meg hegyekre? Ott a bölcső.
0: Megy föl, ott mész föl Szentkeresztet, Dobogókőre, akár Pomázon keresztül. De Pomáz az még nem van. Üllőn szokott járni, mozgóboltos, hupikök, törpikék mesére. Na, hát azért, szóval ezeket egy idő után azért értem, hogy elfáradsz. Mennünk-e, Zsülcikén? Valami jó kis promónk van? Meghallgatjuk? Jó, nézzük még gyorsan rá a közlekedésre, hogy van-e valami Tatánál offrotty, szokásos M1-es dugó, erre készüljön mindenki az irányt Budapest felé, még ezt is elküldte Barbi, köszönjük szépen. Egy perc van, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: Gergőt, telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Testközpontot hoz létre Debrecenben a ThyssenKrupp. Salakmotoros EB elődöntő lesz holnap. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Testközpontot hoz létre Debrecenben a ThyssenKrupp, írja a dehír.hu. A vállalat közlése szerint a Nemzetközi Autóipari Üzletágának folyamatban lévő átalakítása részeként újra szervezi magyarországi tevékenységét a ThyssenKrupp Automotive Technology. A debreceni telephelyen létesülő Test Kompetencia Centerben a rugó és stabilizátor gyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat fognak végezni. Ezekben a napokban átmeneti forgalomkorlátozással járó áramhálózati teljesítménybővítő fejlesztést végez az Opus Titas ZRT Debrecen belvárosában, közölte a szolgáltató. Közvilágítási oszlop cserével indult a munka tegnap a Klajpeda utca páratlan oldalán, a Kossuth és a Szent Anna utca közötti szakaszon. A Kossuth utca páratlan oldalán jövő hétfőtől a tervek szerint egészen július 10-éig tart majd az átfogó fejlesztés, ami során csaknem 700 méternyi új kisfeszültségű kábelt fektetnek le, valamint kicserélnek egy transzformátorállomást. Sport. Komplex állapotfelméréssel kezdte meg a felkészülést a 2026-27-es szezonra a DVSC labdarúgó csapata. A játékosok szerdán fizikai teszteken és orvosi vizsgálatokon vettek részt, csütörtökön pedig már pallagon tréningeztek a keret tagjai. A csapat június 28-ától július 10-éig Ausztriában edzőtáborozik majd, ahol több riválissal játszik felkészülési mérkőzést. Július 23-án a Konferencia Liga második selejtező körében örmény vagy máltai csapat ellen lép pályára a Loki. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön, a debreceni Perényi Pál stadion adott font a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A startlistán lengyel, dán, svéd, angol és német fiatalok is szerepelnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Napos csapadékmentes időre van kilátás, többnyire mérsékelt marad a szél is. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Egy hétköznapi hős, ez az!
2: Mi jó, jó, kapottál, így van.
1: Viszed a pitét, vé?
3: Meglejmolták a pitét.
1: Nagyon vigyázzatok ma a vérlovagokra a fővárosban, mert magas van egy kollégánk,
3: igen,
1: aki ingyen és bérmentesen csinálja ezt, szállítja a vért, olyan jó fejek, aranyosok, hát kivéve a Szilárd, a mi kollégánkat, de hogy vigyázzatok rá, mert szükség van rá, ő utalja a fizukat.
3: Igen, ne üssétek el, gyerekek. Egy jó kis dolliról, egy jó kis vakáció.
2: Semmi közöm hozzá, elhatárolódok, nem. Ezt a fiúk csinálták.
3: Kifejezetten én kértem meg, mi kértük, hogy legyen
1: benne. Ma reggel szóba kerül, gyerekek.
3: De 8:30 után mondhatsz valamit, de nem az FLM megtalálok még című dalát,
2: jó,
3: és nincs baj az elődéke, de gondolkodjál,
1: mi,
3: jó?
1: Mi,
3: egyébként ezt még azzal meg tudjuk fejelni.
1: Jó,
3: mi. Van egy windsurf a fürdőkádban.
1: Windsurf.
2: Van egy ilyen morális dilemmám, azt elmondjam most, vagy később mondjam el?
3: A morális dilemmádat mondd el 8:30 után, jó, mert most lezárjuk a Hormuci szorost mi egyben a Trumppal együtt.
2: Okay.
3: Megadjuk a végtisztességet az iráni-amerikai-izraeli konfliktusnak. Van egy bekészített szaking, de 8:30-től nagyon kíváncsiak a dilemmádra.
2: Köszönöm.
3: De előtte járjunk utána, hogy mi a helyzet ezzel, mert állítólagosan béketárgyalások vannak itt, kérem szépen, csak hogy úgy forduljunk rá a nyári szünetre, hogy lehet, hogy eltörlik itten az üzemanyag árat, mert hogy már az olcsó alá megyünk.
1: Most be is lengedték, ugye, hogy most már alatta van, úgyhogy el kell törülni.
3: Igen, el kell kezdeni
2: legyen
3: örülni.
2: Legyen ennek a teljesen felesleges
1: annak
2: hülyeség.
1: Örülni is el kell kezdeni.
3: Úgy annak van. El kell kezdeni örülni, és ezek itt köstenek most már békét, és hagyják abba a pufogtatást.
1: Ne lövődözzenek, hadd menjenek a hajók jobbra vára.
3: Hadd menjenek ott a Hormuzi szorosban, mindenféle dolgok. Úgyhogy elindulnak a hajók, és állítólagosan gyerekek, itt most az is lehet, hogy nyár végéig nyugi lesz. Ugye G7 csúcs találkozó volt Franciaországban, és ott a Trump és az iráni elnök aláírták az egyébként állítólag egy darab lapra felférő 14 pontból álló szándéknyilatkozatot, ami lezárja az iráni-izraeli fegyveres konfliktus, amerikai-izraeli-iráni konfliktust, és békét kötöttek a fiúk. Hát ennek leginkább egyébként Ázsia örül, mert ott már ilyen napi jegyre kaptad a gázt, meg nem tudtak fűteni, meg enni, meg szóval komoly problémák vannak. De hogy ez nálunk is okozhat némi fennakadást, viszont úgy néz ki, hogy most akkor megnyugodtak. Úgyhogy Feledi Botont külpolitikai újságíró, mi a fejük, hogy Brüsszelben tartózkodik.
1: Brüsszelben! Azt azért elmondták, hogy ha megszületik a megállapodás, akkor is hosszú hónapok, mire rendbe áll az ellátási lánc.
3: Hirtelen megérkeztek a bankok és a hitelezők, és mintegy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési tervel, hitelkerettel álltak elő.
2: Halló, Irán, halló!
3: Halló, jó napot kívánok! Akkor szeretnénk folyósítani 300 milliárd dollár természetesen komoly feltételekkel, hogy újra lehessen építeni Iránt, majd mi újraépítjük önöknek. Köszönjük szépen, hogy rommá bombáztuk az országukat. Nem érdekes, elsütöttük már néhány országban.
1: Igen, most szívesen fölügyítjük.
3: És rendbe tesszük, ahogy csináltuk ezt más országok már is az elmúlt 50 évben, úgyhogy úgyhogy fölhívjuk, amit Botondot, csak néhány mondatban zárja akkor ezt nekünk történet, és akkor hát, ha legalább egy ilyen gócpontot elülni látszik, van úgyis elég gócpont a világban, de hát, ha akkor egyel kevesebb is itt. Megnyugodnak a felek kicsit.
2: Hát, ha. Most már szeretnénk utazgatni. Vagy igaz, nincs se pénzünk, de szeretnénk.
1: Utazgatni, beülsz az autódba, elmész Nyíregyházára, hát egy csomó
2: destinációt. Én ritkán szeretek átszállni Dubajba akkor, amikor mondjuk lőnek, de
1: menjél körbe. Én azon gondolkodom mindig, hogy volt mondjuk 4 hónappal ezelőtt egy állapot, amikor megpróbáltak leülni, megbeszélni a dolgot, és akkor nem sikerült megbeszélni, lövöldöztünk már előtte is, és most mi változik ilyenkor? Tehát ilyenkor mi az egyik fél fejet hajt, és azt mondja, hogy oké, akkor elfogadjuk a...
3: Ja, értem, hogy sok BNB-ketárgyás volt, meg talán szerződés is, de...
1: Nagy változás nem volt a helyzetben, ugyanúgy lövöldözték egymást, ugyanúgy álltak a hajók, le volt zárva a szoros, és most egyszer, mert akkor 4 hónappal ezelőtt az a fél, aki ma fejet hajtott, az miért nem tudott akkor fejlődni? Tehát akkor miért nem tudott azt mondani, hogy jó, gyerekek, csináljuk.
2: Mert hát ebben legyen benne. Béke. De ez egóról szól. Igen? Minden esetben szerintem ilyenkor beszűkül az agyuk, és akkor elkezdenek azon gondolkodni, hogy tud-e olyat húzni, ami a másikat leteríti, mert akkor az sokkal jobb, mint ha meg kéne egyezni. Igen.
1: Férfiak.
2: Nem tudom, hogy ez férfiak, lehet nők is így csinálnak. Azt nem tudom neked így. Sajnos
3: igen. Hát ott van ugye az iráni atomprogram. Kérdés, hogy azzal mi lesz, mit ígértek az irániak? Betartják, nem tartják? Hol tart ez az atomprogram? Azért itt sok kérdés van. Na mindjárt megkérdezzük a Boton. Szia Boton, jó reggel, ciao.
4: Hello, sziasztok, jó reggel.
3: Hello, Boton. Az orgánumod még mindig kiváló, azt kell, hogy mondjam, Boton. Nálunk kiváló az orgánum. Mit csinálsz Brüsszelben? Szabad tudni, vagy ne kotnyeleskedjek itt, és ne kérdezzek mindenféle dolgot? Csak hallottuk, hogy odakint vagy.
4: Igen. Hát most itt vagyok még mindig, majd valamikor remélem hazajutok, de hát azért itt van most az európai csúcs is, tudjátok, a országminiszterelnöke éppen kipróbálja, hogy milyen az, amikor a 26-od magával találkozik. Úgyhogy most ez zajlott tegnap. Visegrádi találkozó is volt, mindenféle volt itt nekik, úgyhogy érdeklődéssel követem.
3: Igen, hát külpolitikai újságíróként ott kell lenni egy ilyen.
2: Milyen a hangulat? Jó hangulat? A pogácsák?
4: Kifelé jó a hangulat, maga a téma az egyébként itt is izgalmas, itt nem Irán miatt izgulnak, hanem Kína miatt. Egyszer majd erről is érdemes beszélgetnünk, mert most úgy tűnik, hogy a németek is be akarnak keményíteni, és mégiscsak lesz európai-kínai kereskedelmi háború. Úgyhogy maga a hangulat az inkább ebben a szempontból azért kemény, és azt mondom, hogy ez Magyarországra nézve is fog tartalmazni még olyan kihívásokat, hogy mi lesz az autógyártással, de ezt azért itt nem egy ülés alatt döntik el szerencsére.
3: Na, kezd rájönni az Unió, hogy az elmúlt 20 évben tökölötték magukat a saját önszabályozású rendszerükkel, és nem működik az a zsákutca, amiben saját magunkat kormányoztuk? Úgyhogy erre senki
4: hát, nem kérdik. Hát, hogy itt van az a szép mondás, hogy a holnapi nappal kezdődik a hátralevő életed első napja, tehát ebből a megközelítésből nézve legalább egyszer igen, úgy tűnik, hogy kicsit felkeményednek, és lesz talán valami olyan koherens ellenlövés. Ugye arra jöttek rá, hogy nem lehet azt, hogy akkor autószektort rámoljuk, de közben azt hiszük, hogy majd a vasat, mágneseket, meg nem tudom, felfújható babákat küldik. Tehát itt ugye csak horizontálisan lehet kezelni a Kína kérdést. De ez mostanra érlelődött ki, és mostanra fogadta el mindenki, hogy hiába van neki mindig egy szektora, egy ipar, autóipar, vagy a spanyolok a sertéshúst mindig el akarják adni Kínának, de ilyen nincs, hogy külön-külön sikerül, ez tényleg csak egybe fog menni, vagy se, hogy...
3: Na és mi a helyzet akkor most Trumppal? De mennyire tűnik ez szilárdnak? Ugye egy nagyjából azt mondják, hogy egy ilyen papíron mind a két oldalát teleírták, 14 pontból álló nem túl hosszú szándéknyilatkozat, ami elvileg lezárja az amerikai-iráni-izraeli fegyveres konfliktust. Itt a fejnek volt egy jó kérdés, hogy ez miben más? Ez most komolyabbnak tűnik, vagy a felek elszántabbak? Mitől lesz itt most tartós béke szerinted?
4: Hát egyik kollégám megszámolta, és 37-szer ígérte az elmúlt hónapokban Trump, hogy most már itt a béke. Tehát ez valószínűleg így a 38. Hát azért ez egy aggasztóan magas szám. A mostani egy picivel komolyabb, tehát tényleg valamit aláírtak elektromosan, ugye Trump éppen Evianban a G7-es találkozón volt, és a Versailles kastélyba írta alá, szerintem nekünk magyaroknak annyira nem csöng jól.
3: Ez annyira nem, igen, 1920-ban is történtek ott szomorú dolgok sajnos.
4: Igen, minden esetre most egyel komolyabb a dolog, de azért én megnéztem ezt a 14 pontot, aminek ugye több verziója kering odakint, és azért a fő probléma az, hogy ez annyit ígér, hogy van 60 napjuk tovább tárgyalni.
3: Aha, tehát 60 napig mennek a hajók, és akkor 60 napig mennek a hajók, ők meg még tárgyalnak, de a szorost megnyitották, tehát a hajók elindulnak.
4: Hát papíron aláírták, hogy megnyitják. A gyakorlatban tegnap már egy olyan 2 millió hordó olaj elhagyta a szorost, tehát ez egy szép fokozatos megnyitás lesz, ugye még mindenki bizonytalan, mert hogy hiába nyitod meg papíron, azért az aknákat valakinek ki kell onnan horgászni. Na most egy aknátlanítás, tehát ugye Irán elaknásította egy részét a szorosnak, tehát ahol eddig a háború előtt mentek a hajók, a középső szakasz, azt még senki nem meri használni. Tehát az még egy jó pár, akár hétbe beletelhet minimum, mire eljutunk oda, hogy effektíve fizikailag megtisztítják a szorost.
1: De gondolom, hogy Amerika felajánlotta, ugye, hogy jó pénzért ezt megcsinálja. Nem mondta Trump elnök, hogy ezt vállaljuk?
4: Erre pont nem nyújtotta be a csekket, de a csekket ugye benyújtották máshogy, mert hogy egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alapot lebegtettek be Iránnak, ami olyan szempontból izgalmas, hogy az amerikaiak ezt nem fogják szankcionálni. Tehát eddig ugye Iránnak ment pénz, meg mindenféle más gyógyszeren kívül, ugye ez egy óriási, nagyon durva amerikai szankciós korláton kellett keresztül küzdje magát, egy jó része ugye ez nem is jutott át. És most azt mondták, hogy ha valaki akar Iránba újjáépíteni, akkor ők egyébként erre nyitottak, de gyanítom, hogy azért ebből lesz egy-két üzleti megállapodás. Talán még nem Trump Towert kell elképzeljünk Teheránba, de ha csak egy-két gyárat, ha csak egy-két kikötőt ott az amerikaiak úgy tudnak megszerezni, az ő pénzük megy beruházásra, az egy nagyon-nagyon komoly áttörés.
3: Milyen kedvesek, oda mennek, szarábombáznak egy országot, majd azt mondják, hogy egyébként hitelekből és minden másból újraépítjük nektek, úgy, hogy egyébként a tulajdont is egy kicsit megszerezzük. Annyira kedvesek ezek az amerikaiak egyébként. Könyvbe állod a szemem.
4: Hát Venezuelába bejött, akkor miért ne folytassa a receptet Trump? Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az ő szempontjából a legfontosabb pontja a megállapodásnak. Ugye az irániak pedig elérték, hogy Libanont is bevédjék, tehát egy olyan megállapodást írtak alá az Egyesült Államokkal, ami Izraelt kötelezi, hogy ne háborúzzon.
3: Hát igen, most az izraelieket ugye... is meg kell említeni. Rá is szólt a miniszterelnök, ez kicsit talán fura volt. Meglepő módon bírálta ugye az izraeli miniszterelnököt. Hát az izraeli-amerikai együttállást tudjuk, de talán ez most egy ilyen kiszólás volt, hogy férjen a bőrébe, meg bírjon magával.
4: Igen, és Trumphoz képest pedig még a helyettese, a J.D. Vance még keményebben szólt oda Izraelnek, hogy most már álljanak le ezekkel a támadásokkal. Miközben ugye azt tudjuk, hogy a Hezbollahot Dél-Libanonban effektíve az irániak fizetik, és látják el fegyverekkel. Tehát itt milliárd dolláros nagyságrendű támogatást képzeljünk el, mert azt, hogy három teherautó átvisz némi történt, hanem tényleg egy egészen komoly támogatás van, miközben Izraelben ugye ősszel, valamikor szeptember-októberben választás lesz. Tehát ez nekik a lehető legrosszabb kor jött, úgyhogy Netanyahu most kifejezetten rossz paszban van, és nem örül, hogy hogyan lehet majd neki ezt eladni otthon háborús győzelemnek, miközben valóban az atomprogramból nem tudunk, tehát itt, hogy most elviszik a dúsított uránt közösen az amerikaiakkal, és akkor valami más helyszínen lesz, vagy a mostani szinten befagyasztják, tehát elvileg még csinálhatnak dolgokat, csak nem dúsíthatják túl az uránt. Ezek mind ugye nincsenek normálisan leírva, hanem majd 60 nap alatt még kitalálják.
3: Hát meg ugye na most azért ez... Igen, mert Amerika akar egy békét, de ha közben Izrael bekever egy kicsit és átlő, ugye nem tudom, Iránba, akkor a béke borul, de nem is az amerikaiak szegik meg. Tehát, hogy azért ez nehéz ugyanakkor. Nem, hogy mindenkinek egy kicsit a bőrébe kéne, hogy férjen, hogy akkor ez most tartós béke legyen.
4: Így van, de ugye ez olyan, mint az orosz-ukrán probléma, hogy mindenki azt gondolja, hogy a tartóságtól már csak egy lépésre van, már csak azt a atomerőművet lőnék ki, már csak azt a felszálló pályát, és akkor a másik az tényleg kénytelen lenne megnyugodni. Tehát ez egy nagyon durva eszkalációs spirálban vannak, amit azért a Trumpon kívül minden amerikai szakértő, vagy majdnem minden amerikai szakértő úgy értelmez, hogy ezt az irániak nyerték meg ezt a meccset. Tehát persze rengeteg bombatámadást kaptak, nagyon, tehát körülbelül ilyen 10 és 20 ezer bombacsapás érte az országot minimum, amiről tudunk. Tehát azért ez egy nagyon komoly mennyiség, de ennek ellenére elérték, hogy a hormúzi szoros lezárásával Amerika nem tudott mit kezdeni.
1: Na most ehhez a 10-20 ezer bombához képest ugye most az elnök úr megint ilyen kicsit durcás kisfiúként azt mondta, hogy ha ez nem jön össze ez a béketárgyalás, akkor meg szarrá bombázzuk az országot. Ez van, tehát hogy létezik ennél több bomba? Lehet ezt még tovább fokozni? Mert nekem mindig az érzésem, hogy ugye a Trump ezt mindig elmondja, hogy na most már akkor még jobban bombázunk.
4: Nagyon jó a kérdés. Ugye úgy tűnik, hogy egyrészt bombából is kezdenek kifutni, nyilván mindig van valami másfajta még a raktáron, de ott tartunk, hogy a Pentagon azt mondta, hogy jelentkezett 80 milliárd dollárért, hogy azért ő kérne egy kis költségvetés kiegészítést. Most 80 milliárd dollár azért nem kevés pénz, úgyhogy egyébként idén, és akkor itt hallgattunk, remélem be vannak kötve az autóban, tehát 1000 milliárd dolláros, 1 billió dolláros költségvetése van a Pentagonnak. Ugye ezt Trumpék emelték meg. És ehhez képest is kérnek egy kiegészítést, mert hogy annyi mindent ellövöldöztek itt a környéken, meg Venezuelában, hogy muszáj lenne a szenátusnak ezt megszavazni. Ez nem egy olyan egyszerű történet, mert ott nehezek a szavazási szabályok, tehát még lehet, hogy demokraták is kellenének hozzá, hogy ezt megszavazzák, az pedig elég esélytelen, úgyhogy nem lesz ezt olyan könnyű folytatni. Ezt meg valószínűleg Teherán is tudja. Na most ugye így indul a tárgyalás, tehát hogy te is tudod, hogy a másiknak mi a kötöttsége. Nem mondhat olyan könnyen igent, vagy nemet bizonyos dolgok, hogy ezt megszavazzák, az pedig elég esélytelen, úgyhogy nem lesz ezt olyan könnyű folytatni. Ezt meg valószínűleg Teherán is tudja. Na most ugye így indul a tárgyalás, tehát hogy te is tudod, hogy a másiknak mi a kötöttsége. Nem mondhat olyan

0: tehát azt lehetett hallani, hogy nagyon nagy baj van Indonéziában, Tájföldön, ázsiai országokban, ebből mi kevesebbet éreztünk, de hogy ott azért tényleg volt baj.
1: Abszolút. Ez tényleg nagyon csodáltam, hogy a magyar sajtó ezt nem részletezi, tehát nem, hogy Indiában vészellátás, tehát hogy szinte jegyre lehetett kapni a főzőgázt, a gázpalackot, az ipartól elzárták, hogy a lakosságnak jusson. Ugye van, ahol racionalizálták akár a energiahasználatot, mert egyszerűen az is gázerőművekből ment, tehát tényleg nagyon komoly, nagyon súlyos helyzet volt. Kínát leszámítva meg azokat, akiknek volt egyébként stratégiai tartaléka. Tehát japánoknak, kínaiaknak, koreaiaknak volt ilyen, de azoknak az országoknak, ahol vagy nagyon kicsi volt ez a készlet, vagy rögtön el is fogyott, ott tényleg nagyon komoly problémák voltak. Tehát Ázsiában megy azért innen a nagy része, és ezt érzékeltük is. Hát ehhez képest most az a kerozin áremelkedés, amit az európai repülési piac produkált, légipiac, az nem is volt komoly. Ott tényleg a lakosság érezte a mindennapján ezt a válságot. Tehát ezt most azért nem egyik napról a másikra fog visszaállni. Ugye a kikötő infrastruktúrákat is vissza kell építeni, amit az irániak lövöldöztek. Egyes mezőket újra kell nyitni. Itt azért úgy tűnik, hogy a mezők 1/5-ét azt nem is lehet majd úgy újra nyitni, vagy egyáltalán nem lehet. A többieknél ugye ki kell tisztítani bizonyos eszközöket. Tehát itt ez a visszanyitás, ez egy több hónapos folyamat lesz. Tehát igazából szeptember végére mondják a szakik azt, hogy minden eljuthat oda, ha addig ugye a 60 nap jól telik le, és azért itt egy nagy ha van, de ha ez jól eltelik, akkor szeptember végére tud visszaállni az az állapot, ami nagyjából a háború előtt volt a térségben.
0: Reméljük mindenki a bőrébe fér. Boton, nagyon köszi neked, jó munkát akkor, köszi, hogy így szántál ránk időt, bejelentkeztél, tök menő, hogy így elértünk ott így a nagy munka közepette.
2: És egy szakmai megerősítő SMS-t hadd olvassak a hallgatótól, ezt a Botonot elkapnám, amikor a Hormuci szorosról tart előadást, csak a hangja alapján.
0: Na.
2: Jó, tehát csak hogy érezd, hogy megéri.
3: Üdvözlete, Zoltán.
2: Igen. Jó, azt nem írta alá, tehát ezt nem tudjuk, hogy lány, de fiú, de minden esetre, hogy szakmai lagot.
1: Korán reggel kell remélj a hangom, ez azért
0: lesz. Köszi, jó munkát.
1: Köszönöm, nektek is
0: hallgatok
1: neki,
0: sávó. Ciao, köszönjük szépen fel egy mondom külpolitikai újságnak, és jött még egy kiváló kérdése kezdte.
3: És mit akasztak meg? De nem kérdeztem, milyen a pogácsa. Megkérdeztem, nem választok ennyit erre.
0: Ilyenkor háttérbe vonulni sokkal nagyobb erő, mint belekérdezni valamit, ami lehet, hogy teljesen irreleváns, mert a kérdés, de tök jó, hogy ezt valaki csinálja, van, aki meg ezt így hátulról szemlél, nincs ezzel baj. Jövünk mindjárt egy perc, a 8:30 itt vagyunk a ideg után.
4: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Balázsékkal a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 990 000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 990 000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.

0: Who. Na, mi lesz a mai program?
1: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
0: Vagyis?
1: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
0: És ha rock'n'roll, akkor...
1: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
6: Notino. A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
11: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hunajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
9: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Biológiai szúnyoglárvagyérítés kezdődött. Még lehet jelentkezni a nyári gyermekfelügyeletre. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Környezetbarát biológiai szúnyoglárvagyérítés kezdődött Debrecenben, miután a mérések szerint két helyen is jelentősen megnőtt a számuk. A szer kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. Egy kutya jelenléte sokszor többet ér, mint hinnénk. Segíthet oldani a szorongást, fejlesztheti a kommunikációt és megkönnyítheti a terápiás munkát a gyermekekkel. Ez az állatasszisztált terápia lényege, amit a Debreceni Egyetem gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegén 4 éve alkalmaznak. A szakemberek szerint a módszer kiváló eredményeket mutat, miközben a gyerekek számára is pozitív élményt jelent. Hetente közel 50 gyermeket látnak el ebben a formában, amit ma már számos fejlesztési területen alkalmaznak. Mondta el a Médiacentrum Debrecennek professzor dr. Nagy Beáta Erika, a gyermekrehabilitációs részleg vezetője.
3: Van beszédindító csoportunk, különböző mozgáscsoportjaink, szenzoros terápiás csoportban és szárazföldi szenzoros csoportokban is alkalmazzuk, illetve iskolaelőkészítő programokat is lehetővé teszünk a sok-sok koraszülött babának, akik bennünket megkeresnek.
2: A Debreceni Egyetem gyógypedagógiai karán szintén 4 éve indították el a terápiás kutyás felvezetőképzést. A programban pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, valamint gyógytornászok sajátíthatják el az állatasszisztált foglalkozások vezetéséhez szükséges ismereteket. Még mindig nem késő jelentkezni a Debreceni Önkormányzat nyári gyermek felügyeletére. Július 1-e és augusztus 14-e között pedagógusok és szakemberek vigyáznak az általános iskolásokra, miközben változatos programokon, kirándulásokon és közösségi foglalkozásokon vehetnek részt. A sajátos nevelési igényű tanulók számára is helyet biztosító kezdeményezésre több mint 20 millió forintot fordít a város.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: Közműépítési munkákat végeznek a Templom utcán, ezért várhatóan ma 16 óráig terelő útvonalon közlekednek a 36-os és a J1-es járatok.
1: A DKV információit hallották.
2: Napos csapadékmentes időre van kilátás, többnyire mérsékelt marad a szél is. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva, és igen, köszönjük szépen.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars.
2: Ezt én választottam.
3: Igen, á, nem is
2: ezt választottam
3: el.
2: Én. Tessék, szívesen.
3: Az FLM után különösen nagy meglepetés.
2: Az FLM-et nem engedjük
0: el. FLM után kifújtad a szakmaórát, azt kell, hogy mondjam.
2: Figyelj, tehát, hogy irigyek vagytok és féltékenyek vagytok, mert mindenféle zenéket ismerek.
0: Igen. Na, itt vagyunk, gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy mi a helyzet. Elakadt autó a gyorsforgalmin, Attila, köszi. M1 Budapest felé, Tatánál off-roty, Barbie, drága volt, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Ha van friss 0-23-111-111 az SMS számunk, csak igazán komoly dolgok érdekelnek bennünket. Jó, baleset, útlezárás. Ez az, ilyen kisebb félpályás, meg kukás autó, meg minden ezzel. Ne is fáradjatok, mert nem nagyon fogom beolvasni, mert ez igazából senkit nem érdekel. Jó, de ha van bármi, akkor jöhet. És megjött az első nyári kánikula, olvastátok? 35-37 gyerekek hétvégén. Azért az érkezget a július.
3: Nagyon jó lesz.
0: Jó lesz az, jó lesz az. Ballagás.
2: Ájulhatnak a diákok végre a betonon.
0: Dőlhetnek balra, jobbra egy jó kis ballagás. Jó.
2: Nekünk küldtek egy pánikszerű üzenetet kedden, hogy nagy mennyiségű borostyára van szükség.
3: Most.
2: Borostyára. És álltam ott a belvárosban, hogy most honnan?
3: Nem tudsz lopni.
2: Felhívtam mindenkit, aki esetleg láthatott életében borostyánt, és mondták, hogy ez már nincs.
3: Akinek már kellett, az leszette.
0: Az már ellopta. Na, mi az erkölcsi dilemma? Tessék, gyere.
2: Na,
0: gyere,
2: dilemma.
0: Itt tudunk ketten, megoldjuk.
3: Szingli?
2: Igen.
3: Szingli.
2: Őrült, igen.
3: Érdekel bennünket.
2: Van baj, igen.
3: Ja, van baj, nagy baj.
0: Van baj. Nagyon ronda.
2: Nem, gyönyörű szép. Nincs.
0: Na, mi a dilemma?
2: Nem olyan dilemmára.
0: Mi megoldunk mindent, mi a dilemma?
2: Ez a barátnőm, ez foglalkozik olyasmivel, amihez házhoz kell menni, nem szexuális természetű dolog. Ez egy olyan szolgáltatás, hogy az arcot rajzó embereknek sminkes. Sminkes barátnőm.
0: Sminkes barátnő, igen. Házhoz jár.
3: Ismerjük?
0: Kapott egy ajánlatot.
2: Ismeritek? És az a lényeg, hogy felhívta őt egy régi kliense, hogy menjen már át hozzá, és sminkelje ki őt sürgősen, mert nagyon fontos munkája lesz. Uh-huh. Ő beült az új autójába, amire nagyon sok hosszú éveken gyűjtögetett, hosszú éveken keresztül. Beült és felment erre a nagyon bonyolult útvonalú villába.
0: Fenyővilla.
2: Fenyővilla, igen, felment oda. És hát ott beállt az instrukciók szerint a garázsbe, tehát a felhajtóra. Ahogy kiadték. Pont úgy állt be.
3: Elfelejtette behúzni a kéziféket?
2: Nem.
3: Rádölt a tuja?
2: Nem.
3: A kőoroszlán?
0: Igen.
3: Megütötte a kocsórával a kőoroszlánt? Megkapta
2: egy budai nyugdíjas?
0: Életnagyságú márvány Friderikusz szobor rádölt a fenyővillából. Sándor.
2: De az sose márványból van, az mindig van drágább.
3: Rólam beszél?
2: Hobált.
0: Megérkezett, leparkolt.
2: Leparkolt, igen. És az a lényeg, hogy a megrendelője bezárta az elektromos kaput, ami valamilyen oknál fogva meghívásodott állítólag, rázárta az autóra, ami hát ugye nagyon nagy károkat szenvedett ettől az új autó.
0: Igen.
2: Keletkezett ebben 125.000 forintos kár.
3: Az a nagy kár, a 125.000 forint?
2: Hát amikor pénzért mész, és úgy össze, akkor az a nagy kár. Jó, mindegy, egy összegkár, tehát hogy újra fényezés problémák lettek.
0: Aha.
2: És az a lényeg, hogy ott akkor megrendelő mondta a barátnőmnek, hogy természetesen mindent kifizetek, hát ez az ő hibája volt, majd végeztek, és akkor írt a barátnőm, hogy mennyibe került ez a dolog, 125.000 forintot kéne elutalni, és az meg visszaért neki egy hónappal később, tehát egy hónapig nem válaszolt, de úgyhogy évek óta együtt dolgoznak, visszaért neki, hogy hát a kapu megjavítatása viszont 80.000 forintba került, és mi lenne, hogyha elfeleznék?
3: Menj már! És ráadásul, hogy van egy budai villából. Igen.
0: De nem mondtad, hogy ez ennyire bántja. Igen? Hát föl is hívhatott volna. Tudnám, nagyon nehezen szereztem kapust.
2: Nagyon drága volt, hogy ez
0: állat volt.
2: Nagyon nehezen
0: szereztem kapust, hogy megcsináljuk az
3: ember. Meg.
0: Értse meg, hogy...
3: Lehet, hogyha akkor egyébként az ismerősöd nem megy oda, Balázs, az nem kell kinyitnia a kaput, nem romlik el.
0: Az a Napkirály udvarából egy Versailles kapu felújítva, csak szólok egyébként, amit a kedves barátod nem ismer.
2: Te vagy a Napkirályban lett.
0: A Napkirály udvarából. Na várjál, igen, és akkor azt mondta neki a tulaj, hogy
2: neki 80.000 volt, neked 120.000 volt, akkor az 200.000, tehát akkor 20.000 forintot átadok neked.
0: Jaj, én azt annyira utálom az ilyet. És komolyan ez mondom,
3: nevet és titulus. Ráadásul a barátnődnek miért kéne kifizetni az ő kapuját?
2: Amit ő zárt rá.
3: Igen, tehát, hogy
2: állt ott, nyomta a távirányítót, és végignézte, hogy az egész megtörténik.
0: Hát ugye várjál, a tulaj az úgy gondolkodik, hogy valószínűleg rossz helyre állt, félreértette, ezért a kapu neki csukódott az ajtónak.
2: Nem volt más, nem voltak szenáriók.
0: Ez a tipikus milliómos szar. szarrágás. Ez nem szép történet, ez nem szép történet. Szerintem a barátnőt fizesse ki az össze, ez egészet.
2: És úgy
0: nem szeretem, amikor nem szeretem, amikor bántják ezeket a gazdag embereket, és rossz sztereotípiákat állítanak fölül. Tanuljon meg rendesen parkolni a barátnőt.
2: Igen, úgy térköveket kell venni, mert nem szeretem, amikor szomorú eseményeket tanúznak le a térkövek.
0: Az egész kertnek nagyon rossz energiára lesz, igazából új gyepet kell ültetni, mert nem jó ez a baleseti energia, ami most ott van.
2: Így van, így van. De ezt látod kézzel ezt az élethelyzetet, hogy ott van, és nyilván a barátnőm ugye ő egy egyéni vállalkozó, aki azért nem egy budai világban lakik.
0: De ő a bulibáró nő?
2: Igen, igen.
0: Ő a bulibáró nő, kérdezik itt, hogy ő, volt szerencsénk hozzá.
2: Igen, igen.
0: Igen, hát ő nem teljesen százas, de a jó értelemben, mert nagyon szeretjük.
2: Csodálatos ember.
0: Biztos, hogy az a ház volt, ahol mennie kellett?
2: Igen, igen, igen, az az ember volt ott, és az a ház volt.
0: Jó helyre állt.
2: Jó helyre állt.
0: Ez nem szép dolog. Ez ilyenkor elegánsnak kell lenni, és...
2: De várjál, plusz még ott van az is, mert ezt nekem most mesélte csak el, és akkor ugye nyilván nyomasztja őt ez a helyzet, mert nem akarja elveszíteni a klientúráját emiatt, másrészt pedig, hogy hát meghallgatta, és mondom, de hát figyelj már, de hát ez lakásbiztosítás. Tehát ez lakásbiztosítás, nem?
3: Tehát, hogy a kapu, igen.
2: Tehát ha a kapu megkiásod és okozott a kocsitban kárt, az egész lakásbiztosítás, nem? Tehát ez kifizeti a biztosító.
3: Lehet, hát, hogy igen, ez akkora szarrágó, hogy nincs rajta biztosítás.
2: Van olyan embereknek nincsen lakásbiztosítása.
3: Szerintem igen.
2: És a hagyják, hogy vannak?
0: Szerintem. Elmúlt az mit vettem igénybe a biztosítótól, mindent le lehetett volna biztosítani.
3: Ül valaki egy vélhetően több 100 millió forintos budai villában. Ugye, ha már Budán van villa, akkor az valószínűleg...
2: Felfelé kell menni, az már drága.
0: Ha úgy megyünk felfelé, mint Pomázra, akkor az egyébként még cinkota is lehet. Elmondom neked, is lehet ez a villa, úgy megyünk felfelé. Budai villa felfelé, mint Pomáz, annyira felfelé.
3: Oda hívsz valakit a szolgáltatással, hogy azt legyen kedves, aki oda rohan megcsinálja, te rácsukod, és még elkész pénzt, ne szórakozzatok.
2: Esküszöm neked. Ilyen emberek vannak.
0: Hát most elmondom neked, hogy nem lehet azért olyan nagy villa, mert ha most kicsit ilyen Sherlockot játszunk, akkor az van...
2: Mekkora kocsia van, mondjad?
3: A Rolls Royce-ok álltak előtte, azért nem tudott a Barbie bejjebb állni.
0: Tehát, hogy ráállt a garázskapura, és a kapu, ami a kertkaput nyitja, az megkotlott a kocsitól, akkor az egész feljáró lehet, elmondom neked, 5 méter. Se.
2: Ki ez a szegény ember?
0: Mert
3: a nagy kert az a ház másik oldalán van.
0: Értem, hogy rosszul állt be.
2: Igen, a szolga bejárunk ebben menni.
0: Elgurulok a garázskapuig, és nyílik a kertajtó. Ha a kertajtó rányílt egy 500-as Fiat Pikityóra, vagy egy Mini Morisra, mert nagyjából ilyen akkor autót tudok elképzelni, akkor azért az nem lehetett egy fűtött 30 méteres, nem tudom, kararai márvánnyal beborított lejáró. Úgyhogy
3: és
0: szerintem a Barbie
3: csak
0: volt a hibás.
3: Álltak előtte a drága autók,
0: az
3: érted?
0: Az lehet, ott álltak a Rolls-Royce fantomok.
3: Így van, a Maseratik, a Ferrarik, a nem tudom, a Lamborghini.
2: És akkor megjött a Warburgjával.
3: És megjött a Warburgjával.
2: Jó,
3: nem lökte meg a izét a fantomot, érted? Ó,
0: Isten, és akkor mi van, hogy lemosod a sminket? Vagy ez hogy van? Tehát, hogy...
2: Nem, egy kicsit ilyen karikát lesz. Alatt egy karikát így tudod, így elmélyít.
0: Jaj, nem tudom, ez olyan bántó szerintem, amikor valakinek ennyi pénze van, és ennyire piti, és ennyire szarrágó. Igen, és na most ez itt tényleg, most van egy 5 milliós kár, oké, valamit találjunk ki, de most van egy 100 000 fontos kár, valószínűleg az egyik farmernek a belső zsebében több pénz van nála. Tehát, hogy mennyire nem tétel rá, de ha rányítod a kapudat az ő autójára, akkor azért egy nagy bocsánatkérés után persze, mindent állsz, nem? Elegánsnak kell lenni. Ez olyan piti, ez olyan szomorú.
2: És most mondjam azt, hogy ez egy ismert ember volt?
0: Hát nem, a monogramot belépsz, mert akkor azonnal intézünk egy hívást. Hallottuk, hogy aztán mi történt arra felé.
3: Azt kell mondani, hogy kisegítselek, adjak 120-at, mert akkor ennyit kéne adni szegény.
2: Nem, és én nagyon-nagyon felszoktam bosszantani magam, mert aki dolgozott már sminkesre, fodrász, azt tudja, hogy őket azért nem szokták nagyon emberszámba venni se produkcióknál, se sehol. Tehát ők azok, akik étlenszomjan állnak végig produkciókat 12-14 órában, és a többi, és a többi, és magukról gondoskodnak mindenhol, és akkor ugye ő valennyire jó fejű, oda megy, tudod, személyesen, hogy neked könnyű legyen az életed, akkor ez hogy te meg úgy gondolsz rá, hogy jaj, de hát ez neked nem pénz. Ez nagyon-nagyon butaság.
0: Nem, hát ez a 100 000 forint, ez nem. Csóri kapu az 50 misi alatti autókat nem is feri fel, így a smink.
2: Mi ez itt autó? Ez egy
0: rányítunk itt valami madárköröz, hát gyorsan
2: rányítunk. Volt ilyen, a hallgatókat szeretném megkérdezni, hogy volt nektek már ilyen tapasztalat, hogy valaki egyértelműen elköltett veled szembe egy ilyen anyagi szituációban egy hibát, és utána pedig próbálta úgy forgatni.
0: Szerintem
2: hogy...
0: nagyon sok ilyen van.
2: De hogy ezek az emberek jól alszanak utána, vagy az így?
3: Jól, persze.
0: Fura módon egyébként az elegancia, meg az, hogy valakinek sok pénze van, vagy hogy kis stílű, az sokszor kéz a kézben jár. Tehát, hogy nem mindig van az, hogy valaki, aki mondjuk egy ilyen budai villában lakik, az nagy vonalú legyen, vagy önreflexív legyen, vagy kifizessen egy 100 000 fontos kárt. Sokszor ezek az emberek a leginkább szarrágóak, és pitik, és 20 000 forintban elveszők, és életük harcát vívók 20-30 000 forintért. egészen fura, hogy közben hogy tudott összehozni mondjuk egy ilyen nagy erejű dolgot, nem? Vagy egy ilyen monumentális dolgot, vagy egy több száz milliót, ha közben ez a gondolkodása.
3: Hát pont ezért van neki, nem szórja szét ilyen szarokra.
0: De hogy az élet annak ad, aki azért ezt forgatja, és úgy kezeli, és jó energetikával kezeli. Én szerintem nagyon
2: ilyen. Aki nem tud adni, az kapni se fog.
3: A gyerek, hát nézzetek már szét a világban. Tényleg van egy csomó ilyen ember, aki valóban visszaforgat, aki jóra használja a pénzét. Hány olyan megveszekedett
0: milliárdos
3: tudtok, aki oligarha. Soha egy rohadt fillért nem adott.
2: Steve Jobs ugyanebben a pólóban élt el az életet?
3: De nem, ő mondjuk nem, ő speciál nem, mert ő adott is, meg ugye, hanem hogy nincs, nem mindenki ilyen. Hogy van ebből a szarrágó típus tényleg, akit soha senkinek nem fog adni. És akkor mindig jöttök ezzel a szardumával, és idáig vagyok vele, hogy nem, az élet valószínűleg máshol lehet, hogy elveszi. Érted, hogy párkapcsolatában elveszi, nem tudom, beteg lesz, akármicsoda, de ez sajnos nem igaz mindig.
0: Én nem te is azt mondod akkor, hogy vesszen a sminkes?
3: Igen!
0: Tehát ennek a monológnak az a lényege, hogy minek ment oda?
3: Barbie, ne csinálj ilyesmit!
0: Minek ment oda?
2: Nem, ebben az az érdekes szerintem, hogy lehet, hogy van ilyen, aki tudod, ilyen Smirgol módra gubaszta a vagyona felett, és nem kaphattok a kis pénzecskémből, de az nem élet, az egy szorongásnak a kicsúcsosodása egy nagyon magas szintre, ahol az van, hogy így, hogy ott ennyire szegény is lehetnél. Tehát az életszínvonal, az nem másabb a szegénység, csak annyi, hogy lehet, hogy drágább a házad, de én ebben nem hiszek,
0: hogy... Meg az, hogy eltűnsz egy hónapig, igen. Szóval az, hogy érted, a kapud, tehát most tényleg nem arról van szó, hogy összetört egy 6 millió forintos, nem tudom, csontvári replikát, érted, hanem most van egy 100 000 forintos kapu. Valószínűleg a kertész több ott egy hónapban, vagy a kertfenntartás, vagy a vízszámla, érted? Tehát, hogy ebben ez a piti, és közben eltűnik valaki egy hónapra, egyben most a kapuja neki csukodott egy autónak, szóval, hogy na, azért ez ilyen.
2: És akkor utána úgy jön elő, hogy gondolkodtam, tudod, és hogy ne, az én károm ennyi, a te károm, de ennyi, felezzük akkor ezt el.
0: És elfelezte, érted? Ő kitalálta.
2: Igen, de ezt szerintem felfoghatatlan.
0: És akkor most fizetett, vagy most hol tart az ügy, vagy most
2: nem,
0: mi van?
2: Hanem az illető, ugye ő nem volt hát ezzel kapcsolatban így altruista, és akkor mondta neki, hogy figyelj, de ez így az önszeretetnek az első szintje, hogy ha meg is gondolt magad, akkor ezt legalább elmondod neki, hogy gondolkodtál, tehát téged emészted az egész, tehát rosszul érzed magad, és akkor így rendezzétek rendesen. És amúgy meg szerintem te kifizeti a lakásbiztosítás. Nem?
3: Tehát, valami hogy... biztosítósít, hogy nem feltétlenül, de 120 ezer forint, tehát hogy érted, igen. Az nem szabad, hogy tétel legyen egy ilyen izében. Egy ilyen dologban, egyébként a Barbie helyében én egy ilyen kört.
2: Nem tudjuk a nevét.
3: Ja, tényleg az Erika helyében. Futni még egy ilyen. Egy ilyet, és akkor utána azt mondanám, hogy tudod mit, akkor használd egészséggel a 120 ezer forintot, és soha többet ne hívjál.
0: Ja, biztos, hogy nem. Hát az, hogy nem kell többet menni, az biztos, hogy így van.
2: Igen, tudod, az az érdekes például, hogy így túléli ezt egy munkakapcsolat. Tehát ezt a fajta gondolkodást.
3: Hát ha túléli, akkor ott baj van.
2: Ott baj van. Ugye, mert szerintem is, hogy ennyire azért tisztel magad,
3: ha
2: nem?
3: Ha egy hónapig nem hívnak föl egy ilyen üzenet után, akkor ott nem kell többet oda menni. Ugye. De tényleg.
0: Fel kell jelenteni a Barbit szándékos károkozásra. Igen. Mondanám a rendszámát és a teljes nevét, természetesen.
2: Igen, de az egész tényleg az a legdurvább, hogy Barbinek ez egy tök új autója, nincs egy hónapos, tudod, így, és úgy vigyázott rá, úgy várta, hogy vele alszik, kinnalszik az utcán vele, hogy ne legyen baja, meg ilyenek, és akkor ezzel történik meg ráadásul, hogy ha látod, ez az, amikor túlmész mindenkinek a kedvéért, ugye a saját határaidon.
0: Igen.
2: Na mindegy, ezt szerettem volna csak elmesélni.
0: Jó van. Mondd meg neki, hogy üdvözöljük, jó?
2: Jöjjön mennyit utaljunk neki?
0: Jöjjön egy bulizni nyáron.
2: Létre osztok egy alapot.
0: Igen, felolgjuk ezt a problémát.
2: Saját
0: színpad
2: kell, azt mondta a szigetre.
0: Aztán Barbie adott a számlát, kérdezze.
2: Barbie mindig ad számlát.
0: Abszolút fontos kérdések egyébként, igen.
2: Ha Barbie-nak hívnák úgy egyáltalán.
0: Igen. Futárszolgálatként dolgoztam, Budán milliárdos ismert személy nem találta a kártyát, és én utaltam el a 35 ezer forint értékű csomagot, amit a mai napig nem utalt el.
2: Ez is te vagy, Balázs? Ez is te voltál?
0: Igen. Így nem találta a kártyát, a futárral elutaltatta, a futár kifizette, hogy nem tudom, át tudja venni, vagy megkapja, vagy nem tudom, és a mai napig nem rendezte. Azért ez is kemény így ebben a formában.
2: De amúgy most, hogy elkezdtem magam azt így felgöngyölíteni, én is ismerek olyan milliárdost, aki nagyon-nagyon faszari. Hogy úgy mondjam, színpadot szállított egy helyszínre, tehát színpadot, érzitek a költségvetést, hogy kibérhet a színpadot, hogy az mennyibe kerül, és akkor azt mondta azoknak, akik kiszállították a színpadot, hogy mi lenne, hogyha nem fizetném ki az órabéreteket, hanem megtankolnám a kocsit.
3: Érted? És ráadásul a legrohadékabb, hogy utólag.
2: Igen, igen, igen. Szóval ott a színpad, megköt... ott a színpad, igen. És azt mondja, jó, hogy arra gondolt, nagyon drága volt így ez a kiszállítás, hogy mi lenne, hogyha megtankolnám drága kocsiba. De hát nem az a drága, hogy ideig eljövünk kocsiba, hanem az, hogy vagyunk 17-en, akik lepakoljuk ezt. De az nem fog kijönni ebből a
0: kocsiba. Azért akkor nem vagy benne.
2: Igen, igen.
0: De milyen leleményes. Látom, kocsiba jöttetek, megtankolom.
2: Igen, vagy egy full tankra.
0: Igen, kevés. Na jövünk mindjárt. 2 perc pontosan, 9 óra, itt vagyunk rögtön egy hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A rádió egy bemutatja.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgat a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Rádió 1-en, igazi mai szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk Kárruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat. A három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
11: Notino.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
13: A 250 grammos többféle Mercedes szem csak 1999 forint.
12: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
17: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
18: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
19: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
20: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
21: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
20: A Summer Open Air Partival.
21: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
20: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
21: Ez nagyot fog szólni.
20: Jegyek aquaticum.hu.
22: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
1: Otthoni és üzleti internetcsomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
11: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
22: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most 2 gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. 2 gombócra a harmadik most ajándék.
23: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
24: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
25: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
26: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
25: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
27: Június 27-én ismét Hajdúszoboszlón az év diákbulija, a bizonyítványbuli. A színpadon Berri, Mis, Éberkóma, Mihály Filuca és még sokan mások. Fergeteges koncertek, óriási hangulat és a nyár első felejthetetlen bulija vár rád. Bizonyítványbuli 2026. Június 27. Hajdúszoboszló repülőtér. A nyár itt kezdődik. Reklámot hallottak.
28: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött. Még lehet jelentkezni a nyári gyermekfelügyeletre. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, miután a mérések szerint 2 helyen is jelentősen megnőtt a számuk. A szerre kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. Egy kutya jelenléte sokszor többet ér, mint hinnénk. Segíthet oldani a szorongást, fejlesztheti a kommunikációt és megkönnyítheti a terápiás munkát a gyermekekkel. Ez az állatasszisztált terápia lényege, amit a Debreceni Egyetem gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegén 4 éve alkalmaznak. A szakemberek szerint a módszer kiváló eredményeket mutat, miközben a gyerekek számára is pozitív élményt jelent. Hetente közel 50 gyermeket látnak el ebben a formában, amit ma már számos fejlesztési területen alkalmaznak. Mondta el a Média Centrum Debrecennek professzor dr. Nagy Beáta Erika, a gyermekrehabilitációs részleg vezetője.
30: Van beszédindító csoportunk, különböző mozgáscsoportjaink, szenzoros terápiás csoportban is, szárazföldi szenzoros csoportokban is alkalmazzuk, illetve iskola előkészítő programokat is lehetővé teszünk a sok-sok koraszülött babának, akik bennünket megkeresnek.
29: A Debreceni Egyetem gyógypedagógiai karán szintén 4 éve indították el a terápiás kutyás felvezetőképzést. A programban pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, valamint gyógytornászok sajátíthatják el az állatasszisztált foglalkozások vezetéséhez szükséges ismereteket. Még mindig nem késő jelentkezni a debreceni önkormányzat nyári gyermek felügyeletére. Július 1-e és augusztus 14-e között pedagógusok és szakemberek vigyáznak az általános iskolásokra, miközben változatos programokon, kirándulásokon és közösségi foglalkozásokon vehetnek részt. A sajátos nevelési igényű tanulók számára is helyet biztosító kezdeményezésre több mint 20 millió forintot fordít a város.
28: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
29: A debreceni lakosok számára díjmentes a parkolás lakásuk közvetlen közelében, a lakcímkártyán megjelölt állandó lakóhelyként megnevezett utcában, valamint az azt keresztező vagy azzal párhuzamos első utcákban található felszíni parkolóhelyeken. A díjmentessége regisztrációhoz kötött, ami az igénylést követő éve februárjának utolsó napjáig tartó időszakra szól. Ezt követően meg kell azt újítani.
28: A DV Parking információit hallották.
31: A
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék!

0: utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 9 óra után 15 perccel itt vagyunk. Hello, bello.
2: Cső.
1: Három órát aludtam, ez azért most átrakott egy másik dimenzióba. Igen, ez más hangulatú. Más hangulatú kis muzsikácska
2: nem
1: volt.
2: Nem egy ilyen megpörgetős
1: hétvégé. Nem, ez nem az. Ez nem, igen, lehet, hogy majd még akkor pirítunk valamit. Ez egy ilyen kis meditatívabb, jellegű kis könnyed
3: nappelkeltés. Balázs erre szokta büntetni magát, megnézi közben a kézrendes lányokat.
1: Igen, megnézem az Anna cím Megszállottság című horror komédiáját, és rettegek a fürdőszobában, hogy mindannyian meghalunk, gyerekek.
3: És most jön a Bambuléó. Óriási nagy merítések.
1: Jó, ide jó.
3: Bambuléó.
1: És akkor minden stílus megszólal egyébként, igen. Igen. Herrhausen. Én nagyon szeretem őket. Játszanak egy-két fesztiválon is, úgyhogy jó kis...
3: Szeretem őt, szeretni fáj. Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
1: Szeretem őt, de szeretni fáj.
3: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez? Egyáltalán.
2: Meg kell hallgass.
3: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
1: Szeretem őt, de szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik be.
3: Úgy, ez egy romantik dab. Tessék, győzik-e? És ezt látod az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
1: Tényleg, látod egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyarázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e? Hát
3: de miért van ez még az agyamban?
1: Igen, szeretem olyan őt, de szeretni fáj.
3: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
1: Akkor már inkább a García Bamboléó.
3: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
1: Júj, de szar!
3: Ez mire érettségi tétel?
1: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az évként.
3: Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég!
2: Előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen.
3: Ahogy, de ez rendesen. Jó, versben, de akkor versben,
2: okay. Versben, versben, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek? Alázenénk?
1: Mindenünk van, várjál, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel rovatunk?
1: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
3: a
1: simán.
3: Dallam nélkül, igen.
1: Dallam nélkül kell elmondani, igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom, jó. Itt addigra nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
3: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elmondtad!
3: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt. De a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És tudtam. Sír közben.
3: Sírok közben, mert tudom.
1: Addig csokonai, kérdezi.
3: Van még valami a hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek veled.
2: De most, hogy tudt ezt győzik-e megtanulni?
3: Szerintem sehol győzítél. De amúgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt? A Picsa együttese. Hát szóljon. Megvan?
1: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni
3: jó,
1: fogjátok.
3: Jó, jó.
1: Mana nao mana niko, riko iniko. De szar! Imádnak szomorú szamurát. Csak harcolját.
3: Jó, de most nem vettem. Egy dolliról próbáljam.
1: Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
3: Nagyon szeretem azt a hangot, jó.
1: Élt egy szamuráj.
3: De ne röhögj, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
1: Igazi mesemondó nagy király.
3: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
1: Nem tudom hozni. Hát, vagy
2: annyira... Elröhögj,
3: de nem lehet. Pedig keresd magadnak egy hip-hopból.
2: Jó.
1: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi.
2: De szár!
3: Úristen! Jaj, Isten, ez nagyon jó, a hangod nagyon jó.
1: Persze, jó. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Ne, mi ez van? Nem lehetett, hogy ez a 9-es évben egy dolsz meg van. Ez
3: tele
1: nem
3: a markom, tartom a kardom.
1: Tele a markom, tartom a kardom. Jó, ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamuráj. Jézus atya úristen. És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ez most is meghallod.
2: Ezek himnuszok.
1: És egyébként tombolsz, persze.
3: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronizálni.
1: Kéne? A Brad Pittnek nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, ú, de szeretnék.
1: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg, jó, figyelj, becsukom a szem.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
1: Mi ez?
3: Micsoda?
1: Mi az?
3: Ezt elírtad fel is.
2: Gyere, bújj hozzám!
1: Ne, ez is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
3: Úgy is az eget! Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
3: a hegyekbe
2: benne.
3: Fönn próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
3: Differenciáltabb.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Csak... A hétvégén majd felmegyünk jó. A hegyekbe.
1: Ú, ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden
3: gyors,
2: délelőtt.
3: Lassan.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
3: Nagyon jó, de az elejétől, így az elejétől, az a tételmondattal.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
3: Bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: Itt viccesek elmondva.
1: Jó, egyébként elmondva felfoghatatlan.
3: Az Ákost az indián táncot, tessék.
1: Indián tánc, várjál. De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
3: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak idején.
1: Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
1: Azt mit tettünk?
2: Azt hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
1: Akkor haragudott meg?
3: Mit csináltatok vele?
1: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt, csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt. Egyébként
3: úristen, szerintem... kisgrofóta a nézését és a járását hallod, az nagyon kemény lenne.
1: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis za innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
3: Figyelj, szegény vagyok. Szegény vagyok. Szegénynek születtem.
2: Megvan.
3: Az én babám. Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Én csak ilyen áldozati szerepet tudok szavalni.
1: Tessék, ez mi?
3: Igen.
1: Dübörög a lábunktól a föld.
3: Ú, de jó, gyerünk, de lesz, ne rögd, gyerünk.
1: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, Latinovics.
3: Ugye?
1: Latinovics vagyok.
3: Hallod, nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálnak ezzel.
1: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel. Júj, de jó. Ez Emergency House volt.
3: Amúgy tudod, a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasni Balázsra, és utána nagyon-nagyon durva pénzeken.
2: Jó, Lati, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről. Kezeket fel.
1: Még egy perc. Isten,
3: nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics isteni.
1: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
3: Úristen, jó, Feri, a szexvajon mit megpróbálod?
1: Szexvajon mit
3: megpróbálod?
2: Egy jobbat ezt egyből fölismeritek.
1: Jó, jó, jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
1: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem bestiák, alhatsz el.
1: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt, 1997.
3: És ez nem Budzsinta, egy jó asszony, ez is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
1: Jó, és akkor itt van, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na megvan.
3: Ez a szex vajami?
1: Ez a szex vajami.
3: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
1: És te van, felhívnak, angyalom, gyere át. Találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajami?
2: A szex vajami?
3: A szex vajami?
2: Az a szex vajami? Az a baj, hogy ott csak mindenki csak a refrén tudja szerintem.
3: Vajami?
1: Vajami?
3: Nem tudod, a baj, azt, hogy vajami, azt nem fogok komolyan mondani.
1: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajomi! A szeret vajomi! Nem ilyen volt? Ilyen volt?
2: A szex vajomi! A szeret vajomi!
1: Szemben menni, szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajomi!
2: A szeret vajomi!
1: Nem ilyen volt? Ilyen volt?
2: A szex vajomi! A szeret vajomi!

0: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
1: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
0: Jó, ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
1: Betonon hasonlok.
0: Igen. Igen.
1: Hát ez nagyon könnyű.
0: Igen, ezt mondom, az első sor. De milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
1: Jó.
0: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
1: Várjál, de most akkor is izé, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsületek.
0: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, valami. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Na?
1: Az a baj, hogy ezeket a számokat nem fogod.
2: Az a baj, hogy ezeket nem ismerik.
1: Arra. Belegebedek.
2: Bele.
1: Hogy érted? Epedek. Neked a csillagokat hozom a földre le. De te mégsem engeded, hogy oda legyek. Csak tekergeted, loholtadsz körbe-körbe. Neked van szárnyad, de nekem nincs erőm, hogy a te gyeremen tartsanak.
0: Ez micsoda?
2: Ez
1: nem ilyen. Ez
0: nincsen. Jó, utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
1: Vörös Sándor, a Didi.
0: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
1: Úgy tudom, annyira éreztem, hogy a férfi Didinek hívja mellett. Nem?
0: Didi, olyan, annyira szar. Annyira infant Didi.
2: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
0: Igen. A Didit az anyád úristeni, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
1: Jó, még egyet
0: tehát, hogy még mindig
1: el.
0: Működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
1: Na, gyere, ezt talált ki.
0: Okay?
1: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
0: Jimmy bukott diák, persze.
1: Nem bírom a szenvedést.
0: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
1: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
0: és olvasva, dobbáltam. Igen, olvasva százszor durvá, mint énekel.
1: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
0: Igen. Na jövő mindjárt. Egy perc, pontosan fél tíz. Tartalmas volt, megint tartalmas.
1: Kérdez egyik hangot. Ezt találjátok, Kozmix a házban.
0: Az még tényleg
2: nehéz. Igen, nehéz.
0: Ez nehéz lesz így. Igen. Na jövő mindjárt. Fél tízen pontosan jövünk a nap legjobb pillanataiban.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC

0: hvcc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
2: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
3: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
4: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
9: Kiemelt kedvezmények, azonnal elérhető készlet és júniusban akár 3 millió forint MG kedvezmény. Városi autót vagy családi SUV-t keresel? MG modellek már 5.999.000 forinttól, 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
10: Hű, stabil optikai net féláron.
11: Bizony, ennek a felesem tréfa.
10: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
4: Küldjön 13 óráig SMS-t
5: a 0620 95 95 395-ös számra.
3: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
6: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
7: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: Reklámkukac mcdb.hu.
10: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Tesztközpontot hoz létre a ThyssenKrupp. Holnap múzeumok éjszakája és a lakmotor EB elődöntő is lesz. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Tesztközpontot hoz létre Debrecenben a ThyssenKrupp, írja a dehír.hu. A vállalat közlése szerint a Nemzetközi Autóipari Üzletágának folyamatban lévő átalakítása részeként újra szervezi magyarországi tevékenységét a ThyssenKrupp Automotive Technology. A debreceni telephelyen létesülő Test Kompetencia Centerben a rugó és stabilizátor gyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat fognak végezni. 10 helyszínen csaknem 100 programot kínál a Múzeumok éjszakája szombaton Debrecenben. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában idén a gasztronómia áll. Ennek részleteiről Olá István, a Nagytemplomi Református Egyházközség elnök lelkipásztora beszélt a rendezvényt beharangozó tájékoztatón.
12: Lelkipásztorok fognak készíteni hamburgert itt az emlékkertben, biblikus alapanyagokból, teszem hozzá, lesz benne marhahús, lesz benne ugye kovászos cipó, buci, és olyan fűszerekkel és olyan zöldségekkel készülünk, amik a Bibliában szerepelnek, tehát próbálunk ehhez hűek lenni.
11: Az idén 20 éves modemben a kiállítások mellett a fesztivál hangulatról is gondoskodnak majd. Hívta fel a figyelmet Vizi Kata ügyvezető.
13: Délutántól több szekción keresztül a Made in Debrecen fellépői zenekarjai várják majd a látogatókat, akik a kiállításokból egy picit kiszakadva szeretnének a kertben feltöltődni.
11: Holnap tehát 10 helyszínen csaknem 100 izgalmas program várja a látogatókat Debrecenben a Múzeumok éjszakáján. Tegnap kezdetét vette a Belváros Szeretem programsorozat is, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a debreceni belvárost. A nyári szünetbe köszöntével koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön, a debreceni Perényi Pál stadion adott font a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország, 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. Napos csapadékmentes időre van kilátás, többnyire mérsékelt marad a szél is. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül valószínű.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hangokról beszélgettünk ma reggel, azokról az autókról, amik zenélnek, és egyre több helyről akarják kiutalni őket. Illetve ki milyen dermesztő, horrorisztikus filmbe futott bele az utóbbi napokban, Anna ajánlására sikerült megnézni tegnap a Megszállottság című, hát nem is tudom, horror trélert, pszichotrélert, pszichohorror, horror tréler.
2: Rajzfilmet.
1: Rajzfilmet, hát nem egy szomszédok. Na, szóval, hogy ésszel, aki szeret borzongani ennek, hajrá.
3: Te is fölülsz mindent szarnak.
1: Igen, elhittem Annának, megosztottuk ma az élményeket erről a filmről.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Össze-vissza fosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van. Kinyitja a tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki állni, és föl vagy rá készülve, és ott áll. Másfél óra tömény fosás. De tényleg,
2: nagyon
1: sokszor emlegettelek, hogy miért
2: köszönöm,
1: kellett.
2: Köszönöm, én
1: nekem ehhez terhelt az idegrendszerem.
2: Mi
1: már végig akarod nézni, a felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy
2: küszöbről beszélsz, ugye inger küszöb, hát, az inger küszöb. Nem is ajánlok neked olyat, ami az inger küszöbödet nem üti meg.
1: Nem. Ő a csávó. Mindenki jó benne. Tehát a csaj is nagyon játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj, és egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetnek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként, tehetséges, nagyon ügyes, nagyon
2: és
1: nagy.
2: És várj, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet.
1: Hát köszi, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátra néztem, hogy van-e valaki a hátsülésen.
2: Hát?
1: A lakásban 4 éven feloltott lámpákkal alszom.
2: Ez nagyon durva. De ez az hetekig így lesz, azt vágod?
1: Figyelj.
2: Heteken keresztül. És akkor azt mondod, hogy elengedi az idegrendszer, akkor még egy csak valahonnan visszaköszön egy ilyen hang.
3: És tudod, hogy ez a filmből van, és itt van.
1: Tényleg, nem féltél?
2: Nem. Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
3: Én nem merem ezeket megnézni.
2: Én direkt szeretem ezt az érzést. A thriller, horror műfajba.
1: Nem.
2: Hát, de akkor miért nem te éled az én életemet?
1: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, nem.
2: Úristen,
1: minden,
2: ezt tudom.
1: Kedves vagy, skifi vagy, UFO vagy, Sikol, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, Odüsszea, minden jó, de ilyen félós, gyilkulós, hasbaszúros, képernyőn elvészőse
2: nem. De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
1: Az bocsánat, amikor a téglával szétveri a fejét, na.
2: Üzemi baleset, hát előfordulós jelenetek is, ami vicces egyébként. Nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
1: Régen voltam ennyire betojva. Régen voltam ennyire betojva a filmet. 2 óra töményre tegít, de úgy mondom, hogy össze-vissza posom magam.
3: Milyen új intézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
1: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
2: Felmászik a házad oldalán, és azt mondja, hello Balázs!
1: Hello Balázs! Nagyon kemény.
2: Örülök, hogy megérintett.
1: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondott, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
2: Majd utána megbeszéljük, Balázs! Ezt mondta!
1: Ez volt, hétig nem fogok aludni. Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsi. Mondhatja neki, ha izé.
2: A plázát
1: kell őrizni, mondom, haver, gyere már kivelem a kocsig, ott láttam valami árnyat.
2: Balázs kis kifitbalut a Valtonos faszival.
1: Például az ilyen szellemes, kifis, ilyen kicsit UFO szellemes, imádom. Attól nem tudok fosni.
2: Mitől félsz?
1: A Megszállottság című filmmel a csajtól.
2: Tehát a nőktől. Büszke vagyok magamra.
1: Anna,
2: de jó, hogy ajánlottam. Sose néztem volna meg.
1: Különben.
2: Istenem.
1: Nem, a 6. érzék mennyire jó, vagy nem tudom, milyen szellemes filmek van. Jó. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Vagy a Nicole Kidmannek volt egy olyan, amikor ott élnek a házban, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
2: Jó, de nem ezeket a kedélyes.
1: Fölnélnek az
2: jó,
1: emeletem.
2: A Kaspertől én sem félek. Ha,
1: nem Kasper.
2: Nem ezektől. Hanem attól, izzik.
1: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak nagyon. Az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez...
2: Ez igen, de... Mikor megtörténik?
1: Ne, Anna! Nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a települése. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenélneket, kijön, és...
4: Jó, az én is felbosszantanám magam.
1: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
3: És minden reggel, 7:30 megjön.
4: De gondolj be, kiköltöztél Etyekre? Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor csak jön valaki elkezdi.
1: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
3: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
1: Groteszkebb,
4: van persze. Groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
3: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
4: Igen,
3: azon
4: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatól? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
1: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatól a hagyatékig.
4: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
1: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megáll és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni.
3: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs. A szódás.
1: Jött a szódás. De jött a dinnyés, jött a krumpli. Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
4: jöttek. Csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni. Nem,
3: hát
4: csak a Family Frost volt.
3: Igen. Érte, nyíregyháza. Hát
1: nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
4: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
1: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
3: 2005
1: ér 20 darab szódát kapsz. Drága?
3: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
1: 20 darab, meg. Másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványi a benzinkúton, érted?
4: Én csak
1: le vagyunk mi véve 2500-zal?
4: Lesz, ami lesz.
3: Kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne. Házhoz szállítja. Akkor adja.
1: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen. Igen.
4: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitta!
3: Az is a strandon, de...
4: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
1: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az etyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Anyósom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe.
3: Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda. Tojásból egyébként lesz a csoda.
1: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát, szóval én most ezt így előadtad, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukorikotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
3: Gondolom, igen.
1: Aha.
4: Ez mennyire hulladékfelvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
1: Hogy hulladékfelvásárlás? Igen, kemény. És ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
4: Szívesen veszek ilyen helyről. Én is élelmiszert.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na és akkor gyorsan még a naphallgatója, gyerekek, egy könnyed receptecske, és meg vagyunk vége a hétnek. Péntek van hétvége.
3: 35 fokos hétvége.
1: 35 fokos hétvégére fordul rá mindenki. Mm-hmm. Úgyhogy ez lesz, és Csöngics már a naphallgatója. És van még egy csipetropia, ugye?
3: Egy bluetoothos hangszóró.
1: Egy vízálló bluetoothos hangszóró azért, na.
3: Meg a ropikkal.
4: Én nagyon szeretem bedobni a vízálló bluetoothos hangszórót a vízbe. Amúgy nem próbáltátok még?
1: Még nem, kérdezed, hogy nem.
4: Na, nagyon király, nagyon próbált ki.
3: Lesüllyed az aljára, és így szóljunk.
4: Nem, de így
5: próbáltam.
1: Halló!
4: Halló!
5: Mi újság?
1: Semmi, Balázsék vagyunk, jó reggel!
5: Jaj, csáó, sziasztok, ne arra úgy gyakorlatilag, csak pont nagyon, nagyon munkában vagyok. Basszus, megint lecsúsztam rólatok.
1: Ne törődjél vele, nagyon jó, amit írtál, azt írtad, engem meg irítál, etyek, úgyhogy inkább ityok.
5: Így van, és ezzel is tartok.
1: Nagyon szeretjük, nagyon szeretjük. Van egy bluetoothos hangszórod, megmutatjuk, hogy mit nyertél, jó?
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na mit szólsz hozzá, jó kis hangszóró?
5: Köszönöm szépen.
1: De jó vagy.
3: Csipetúrát.
1: Nagyon szeretjük. Etyek, ityok, az egy nagyon nagy duma volt. Saját egyik most találtad ki, vagy...
5: Mostanság.
1: Tök jó. Ez egy jó duma. Engem meg irítál. Etyek, úgyhogy inkább ityok. Nagyon jó.
5: Etyek, ityok.
1: Küldjük neked. Küldjük.
4: Emberünk vagy.
5: Igen. Köszönöm szépen.
1: Ciao. Hello. Mi a recept?
3: Hát nem tudtam ilyen finom pitét csinálni, mint amit kaptunk ma Esztertől, gyerekek.
4: Úgyhogy pitát csináltál?
3: Nem, hanem klafutit. Ezt a tegnap előtt már átbeszéltük. Tudod, a franciáknak a teljes pitéje.
4: Mocskos nyugat.
3: Mocskos szemet állatok. És az a jó, hogy nem kell tojáshabot verni, nem kell semmit csinálni, így egybeöntöd az egészet, fölvered, beleöntöd a tepsibe, rá a cseresznyékre is kész van. És olyan kicsit pudingos, tudod, ilyen remegős az egész.
4: Ezeket mind az enyém is tudja, csak mondom.
3: Nem, a tiéd sokkal finomabb, csak nem írtál róla receptet, úgyhogy az enyémet tudjátok megcsinálni, a Facebookon fent van.
4: Hát jó, mindegy akkor.
3: De azért ne sértődj, hogy meg hétfőn gyere be.
1: Hétfőn gyere, mi meg megyünk.
4: Gyere, jövünk és gyere. Megyünk.
1: A Disco Klubban szól már a zene. Puszi mindenkinek, szép hétvégét, sziasztok, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
11: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
12: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
13: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
16: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
17: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
18: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
19: A Debrecen Plázában és a Civis Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek debrecenplaza.hu és civiscenter.hu.
11: Hirdessen nálunk!
9: reklamkukac.mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: De
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Csütörtökön számos tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Számos tűzesethez riasztották a tűzoltókat tegnap, közölte honlapján a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Hosszúpályban kigyulladt egy családi ház, a debreceni hivatásos és a létavértesi önkormányzati tűzoltók oltották a lángokat. Nem sérült meg senki, ugyanakkor a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat az eset után helyszíni szemlét folytatott le a tűz keletkezési körülményei miatt. Tépe külterületén 15 hektáron égett a tarló és a csatorna part. Almosdon 3000 négyzetméteren lángolt a gaz, földesen a keleti főcsatorna partján pedig egy nyaraló és mögötte 5 köbméter tűzifa kapott lángra. A Püspökladányi és a Berettyói falui hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, miután a mérések szerint 2 helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban végeztek biológiai gyérítést a szakemberek. A kezelés során a nyílt víz felszínre permetezik a készítményt. A szer kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A biológiai gyérítő egy olyan baktériumot tartalmaz, amely spóráit a lárvák elfogyasztják és elpusztulnak. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. Napos csapadékmentes időre van kilátás, többnyire mérsékelt marad a szél is. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Péntek van, jó idő, jaj, de vártuk már ezt. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Együtt dolgozunk, ma is hozom a jó zenéket, a játékokat. Rengeteg páros belépőt kiosztok ma még a Sopron Festre. Időjárás kapitány is teszi a dolgát. Napsütés, néha felhők, nulla csapadék. 34 fok lesz ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.

maradjon csak igazi mai sláger, vagy nincs megállás, megszakítás. Nyár, fesztivál hangulat, jó zenék, már is itt a pörgés BB Rexával, New Religion. Ő az az énekesnő, akit egy koncerten egy néző mobiltelefonnal fejbe dobott. Évekkel ezelőtt történt, és annyira eltalálta, hogy össze kellett varni a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Jó.

0: 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest, Sopronban, nem csak Soproni.
1: Páros belépőd a Sopron Festre.
0: Sopron Fest, Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július

0: ég kék, a grillkolbász Master Good. Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
1: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
2: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
3: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
0: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Több helyre vágysz, de nem mondanál le a kedvező árakról? MGZS benzinmodellek júniusban már 7.199.000 forinttól, készletről, 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Próbáld ki az MG modelleket és gyűjtsd be a kedvezményeket. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
6: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
7: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
8: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
9: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
10: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
11: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
12: Mindenhol ott vagyunk.
5: Névnapi köszöntő az FM 95 Rádió 1-en. Nevezze be rokonát, ismerősét, hogy ő gazdagabb legyen egy ajándékkal, ön pedig az ünnep örömével. Küldje el üzenetét most a 0620 95 95 395-ös számra az ünnepelt nevével és telefonszámával déli 12 óráig. És mi felköszöntjük egy névre szóló ajándékkal. Névnapi köszöntő minden nap 12 és 13 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
14: reklamkukac@mcdb.hu.
4: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy. Péntek, nyár, jó zenék, közöttük játék, páros belépőjegyek a Sopron Festre. Július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. A játékos döntheti el, hogy melyik napon szeretne fesztiválozni. Halló, halló!
1: Hello, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál?
1: Dunakiliti, Gyormoson Sopron megyéből.
0: És mit csinálsz éppen?
1: Éppen festünk.
0: Házat? Vagy mit?
1: Igen, alul a pincét, úgyhogy jó helyen vagyunk, mert nagyon jó meleg idő van itt kint.
0: Mármint, hogy kint meleg, de nálatok a pincében meg minden szuper.
1: Így van.
0: Viszont, ha kimennétek, akkor fesztiváloznátok egyet, gondolom.
1: Így van.
0: Meg lesz. Mert hogy 10-ként értetek el!
1: Ez az! Köszi szépen! Örülünk neki nagyon! Köszi!
0: A Rádió 1 szlogenje, hogy szól a pincében?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jól szól a pincében.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Örülünk neki, nagyon-nagyon. Mindenki hallgatja itt lent.
0: Helyes, helyes. Melyik napon mennétek a Sopron Festre?
1: A Prodigy-re.
0: A Prodigy napra, ez a szombat. Jól van, oké. Okay. Nagyon jól fogjátok magatokat érezni.
1: Szuper, mindenféleképpen.
0: Addig pincefestés ezerrel. Én megjátszom nektek a jó zenéket, egy kis latin popot indítottam most. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, a következő órában is lehet majd páros belépőjegyekhez jutni.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnapi első meccsén az A csoportban Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság egy-egyes döntetlent játszott. Óvatos futballozás volt, mindkét csapat a nyitófordulós veresége után a kiesést szerette volna elkerülni, és ezzel mindkét csapat pontot szerzett, és még van esélyük a továbbjutásra. 21 órakor kezdődött a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó, és 4-1-re győzött Svájc, a sajtójuk pedig elragadtatással ír a csapatuk taktikai érettségéről. A Kanada-Katar találkozó éjfélkor kezdődött, és saját közönségük előtt Kanada lemosta a pályáról Katart 6-0-ás győzelemmel. 4 ponttal így ők vezetik a B csoportot jelenleg. Hajnalban Mexikó játszott Dél-Koreával, 1-0-val nyert Mexikó, akik ezzel a győzelemmel 2 meccsből 6 pontot gyűjtve vezetik az A csoportot, és már biztosan csoport elsők.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Évekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: A Durgó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durgó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durgo.hu/üzletrablás.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann. Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
15: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
16: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
16: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
17: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
18: Tegnap számos tűzesethez riasztották a tűzoltókat a megyében. Holnap múzeumok éjszakája és salakmotor EB elődöntő is lesz. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! Számos tűzesethez riasztották a tűzoltókat tegnap, közölte honlapján a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Hosszúpályiban kigyulladt egy családi ház. A debreceni hivatásos és a létavértesi önkormányzati tűzoltók oltották a lángokat. Nem sérült meg senki, ugyanakkor a megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat az eset után helyszíni szemlét folytatott le a tűz keletkezési körülményei miatt. Tépe külterületén 15 hektáron égett a tarló és a csatorna part. Almosdon 3000 négyzetméteren lángolt a gaz, földesen a keleti főcsatorna partján pedig egy nyaraló és mögötte 5 köbméter tűzifa kapott lángra. A Püspökladányi és a Berettyói falui hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. 10 helyszínen csaknem 100 programot kínál a Múzeumok éjszakája szombaton Debrecenben. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában idén a gasztronómia áll. Tegnap kezdetét vette a Belváros Szeretem programsorozat is, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a debreceni belvárost. A nyári szünetbe köszöntével koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket. Szombaton az év egyik legizgalmasabb versenye is jön. A debreceni Perényi Pál stadion adott hont a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli. Napos, száraz idő ígérkezik délután 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
2: Rádió 1!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és játsszuk egymás után két sztárt, akik nincsenek jóban. Taylor Swift követi Justin Biebert. Amikor Justin Bieber Selena Gomez-zel kavart, akkor mérgesedett el közöttük a viszony. Taylor szerint Justin nem bánt jól Selenával, és azóta se rendezték a sérelmet.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, végre igazi nyár, igazi mai slágerekkel, és most magas UV-sugárzással, drága Rádió Egyesek, valamint fürdésre nagyon is alkalmas vízhőmérsékletekkel. A Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó 23, a Fertő-tó 25 fokos, sokan fogják kipróbálni a hétvégén, alapvetően napsütés lesz a következő napokban, néha gomoly felhőkkel, de 36-37 fokos maximumokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

ajándékozásékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: táncoltok? Jó, kis progi, mi?
1: Jó, aha, feca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren. A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen

0: igazi mai sláger megy. Adom a páros belépőket ma még a Sopron Festre, július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Amelyik napon fesztiválozni szeretne a nyertes? Halló, halló!
1: Szia, megvan már a 10.
0: Szia! Hogy szólíthatlak?
1: Judit.
0: Judit, hát megvan a 10. Te lettél az!
1: Nem mondod! Én még azt sem, hogy nem fogod. Nagyon örülök neki.
0: Otthonról hívsz egy munkahelyről, drága Judit.
1: Munkahelyről, és a lényeg az, hogy én a fiamnak akarom ezt, mert rám bízta, hogy nyerjek neki egyet.
0: Mindenkinek egy ilyen anyukát. Na akkor mi a szlogenünk?
1: Jó, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Nyertél!
1: Nagyon köszönöm.
0: És a fiat hallom ott a háttérben.
1: A munkatársaim.
0: Még a munkatársak is örülnek, mert ezt nyerted.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Ma délután és este van már csak esélye elvinni a páros napi jegyeket a Sopron Festre, úgyhogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
13: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacur Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
0: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Tegnap számos tűzesethez riasztották a tűzoltókat a megyében. Holnap múzeumok éjszakája és salakmotor EB elődöntő is lesz. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Számos tűzesethez riasztották a tűzoltókat tegnap, közölte honlapján a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Hosszúpályban kigyulladt egy családi ház. A debreceni hivatásos és a létavértesi önkormányzati tűzoltók oltották a lángokat. Nem sérült meg senki, ugyanakkor a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat az eset után helyszíni szemlét folytatott le a tűz keletkezési körülményei miatt. Tépe külterületén 15 hektáron égett a tarló és a csatorna part. Almosdon 3000 négyzetméteren lángolt a gaz, földesen a keleti főcsatorna partján pedig egy nyaraló és mögötte 5 köbméter tűzifa kapott lángra. A Püspökladányi és a Berettyói falui hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. 10 helyszínen csaknem 100 programot kínál a Múzeumok éjszakája szombaton Debrecenben. A kulturális kincsek izgalmas bemutatói és számos zenei élmény mellett az éjszakába nyúló rendezvénysorozat középpontjában idén a gasztronómia áll. Tegnap kezdetét vette a Belváros Szeretem programsorozat is, amelynek célja, hogy még élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a debreceni belvárost. A nyári szünetbe köszöntével koncertek, táncbemutatók, utcai programok és autómentes hétvégék várják az érdeklődőket. Szombaton az év egyik legizgalmasabb versenye is jön. A debreceni Perényi Pál stadion ad otthont a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli. Napos, száraz idő ígérkezik délután, 31 fok körüli maximum hőmérséklettel.
6: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most.
0: Rádió
6: 1. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Jaj, de jó péntek van, és már a fele eltelt a mai napnak. Dél van, ebédidő, 12 óra elmúlt. Sziasztok, Szilágyi László vagyok. Hozzuk nektek a pénteki déli mixünket a legmenőbb pop és klubslágerekkel, aztán, hogy a pociba is kerüljön valami, legalábbis egy szerencsés munkai csapatnak a pociába. Hát jön a mai menüjátékunk is. A menü szóval még pályázhattok rá. 0620953953-re írjátok SMS-ben vagy Viberen. Ha a születésnapos ismerősokon barát van, a következő órában majd jól megünnepeljük őket, őket is lehetem nevezni az előbbi SMS Viber számon. Én pedig játszom a legjobb igazi maiokat, most egy olyan jön, ami igazából tükrözi azt, ami most vár ránk, vagy mától vár ránk. Igazi nyári élmények a napon, az árnyékban, a naplementében, Duke Dumont és az Ocean Drive a Rádió 1-ben.

itt van néhány közlekedési info, amit használhatok. A Faragtár utca végén további is útfelújítási munkálatok miatt kell lassítani, 30-as tábla sávlezárás, csak óvatosan. Építési munkálatok zajlanak a Vágóhíd utcán, itt is óvatosan közlekedjetek. Továbbra sem tudtok az Erzsébet utcáról a Piac utcára balra kanyarodni, dolgoznak a belső sávban. Mindenkinek óvatosság az utakon, és hát jó zene, már jön is Major Lazertől a Light It Up!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Panic and the Disco és a High Hopes. Nagy reményeket fűztetek bizonyára, hogyha neveztetek a játékunkban ahhoz, hogy na, ma hozzánk jön a rádió egy ételfutára és hozza a menüket. Ez lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem. Most derül ki. Szilágyi László vagyok a Rádió 1-től, ételfutár, kivel beszélek?
1: Ja, Aranka vagyok.
0: Szia, Aranka. Hát beszéljük meg, hogy mi lesz nálatok az ebéd a könyvtárban, mert én már tudom, és ezt nagyon szeretném elárulni, de előtte persze fontos. Ti vagytok a mai szerencsés csapatunk.
1: Köszönjük szépen, örülünk neki.
0: Mondom, mi lesz nálatok az ebéd ma a Formula ételbár jó voltából. Áfonya krémleves, aztán Formula Big Mac burger, sonkával, sajttal töltött rakott csirkemell hasább burgonyával. Na, hát ez egy igazi jó pénteki.
1: Nagyon jól hangzik.
0: Ebéd, így a hétvége előtt. Egy kis jó hétvége indító. Úgyhogy gratulálok nektek!
1: Köszönjük szépen!
0: Egy rádió, egy szlogenet van még szükségem, hogy biztosan menjen a futár hozzátok.
1: FM 95, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hogyne, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Man, mint desszert még érkezik hozzátok.
1: Jó, nagyon jó. Köszönjük szépen!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 19-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Testközpontot hoz létre Debrecenben a ThyssenKrupp, írja a dehír.hu. A vállalat közlése szerint a nemzetközi autóipari üzletágának folyamatban lévő átalakítása részeként újra szervezi magyarországi tevékenységét a ThyssenKrupp Automotive Technology. A debreceni telephelyen létesülő tesztkompetencia centerben a rugó és stabilizátor gyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat fognak végezni. Ezekben a napokban átmeneti forgalomkorlátozással járó áramhálózati teljesítménybővítő fejlesztést végez az Opus Titas ZRT Debrecen belvárosában, közölte a szolgáltató. Közvilágítási oszlop cserével indult a munka tegnap a Klajpeda utca páratlan oldalán, a Kossuth és a Szent Anna utca közötti szakaszon. A Kossuth utca páratlan oldalán jövő hétfőtől a tervek szerint egészen július 10-éig tart majd az átfogó fejlesztés, ami során csaknem 700 méternyi új kisfeszültségű kábelt fektetnek le, valamint kicserélnek egy transzformátorállomást. A munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani, de a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok minél kisebb fennakadást jelentsenek a környéken élők és az arra közlekedők számára. Befejeződött a Halastó utca, Diófa utca és Vág utca közötti szakaszának útépítése Debrecenben. Közel 90 méter hosszúságban, 4 méter szélességben alakította ki szilárd térkőburkolatot. Ezt a megoldást műszaki szempontok indokolták, az utca adottságai miatt az aszfaltozáshoz szükséges munkagépek ugyanis nem fértek volna el. Ezért választották a szakemberek ezt a megoldást. A fejlesztés bruttó 70 millió forintból valósult meg. Hangzott el tegnap a DTV híradóban. Számos tűzesethez riasztották a tűzoltókat tegnap, közölte honlapján a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Hosszúpályban kigyulladt egy családi ház, a debreceni hivatásos és a létavértesi önkormányzati tűzoltók oltották a lángokat. Nem sérült meg senki, ugyanakkor a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat az eset után helyszíni szemlét folytatott le a tűz keletkezési körülményei miatt. Tépe külterületén 15 hektáron égett a tarló és a csatorna part. Almosdon 3000 négyzetméteren lángolt a gaz, földesen a keleti főcsatorna partján pedig egy nyaraló és mögötte 5 köbméter tűzifa kapott lángra. A püspökladányi és a berettyói falui hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, miután a mérések szerint két helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgátsoron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban végeztek biológiai gyérítést a szakemberek. A kezelés során a nyílt víz felszínre permetezik a készítményt. A szerre kizárólag a csípő szúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A biológiai gyérítő egy olyan baktériumot tartalmaz, amely spóráit a lárvák elfogyasztják és elpusztulnak. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. A szakemberek a város több pontján folyamatosan figyelik a szúnyoglárvák mennyiségét, és ha kell, alkalmazzák a lokális gyérítést. A Civakva program eredményeként nőtt a vizes élőhelyek száma a városban. A zöld kódex előírásait követve a szúnyogártalom megelőzésénél is fontos szempont a hatékonyság és a környezetbarát szerek használata. Egy kutya jelenléte sokszor többet ér, mint hinnénk. Segíthet oldani a szorongást, fejlesztheti a kommunikációt és megkönnyítheti a terápiás munkát a gyermekekkel. Ez az állatasszisztált terápia lényege, amit a Debreceni Egyetem gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegén 4 éve alkalmaznak. A szakemberek szerint a módszer kiváló eredményeket mutat, miközben a gyerekek számára is pozitív élményt jelent. Hetente közel 50 gyermeket látnak el ebben a formában, amit ma már számos fejlesztési területen alkalmaznak. Mondta el a Média Centrum Debrecennek professzor dr. Nagy Beáta Erika, a gyermekrehabilitációs részleg vezetője.
2: Van beszédindító csoportunk, különböző mozgáscsoportjaink, szenzoros terápiás csoportban és szárazföldi szenzoros csoportokban is alkalmazzuk, illetve iskola előkészítő programokat is lehetővé teszünk a sok-sok koraszülött babának, akik bennünket megkeresnek.
1: A Debreceni Egyetem gyógypedagógiai karán szintén 4 éve indították el a terápiás kutyás felvezetőképzést. A programban pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, valamint gyógytornászok sajátíthatják el az állatasszisztált foglalkozások vezetéséhez szükséges ismereteket. Még mindig nem késő jelentkezni a Debreceni Önkormányzat nyári gyermekfelügyeletére. Július 1-e és augusztus 14-e között pedagógusok és szakemberek vigyáznak az általános iskolásokra, miközben változatos programokon, kirándulásokon és közösségi foglalkozásokon vehetnek részt. A sajátos nevelési igényű tanulók számára is helyet biztosító kezdeményezésre több mint 20 millió forintot fordít a város. Sport. Komplex állapotfelméréssel kezdte meg a felkészülést a 2026-27-es szezonra a DVSC labdarúgó csapata. A játékosok szerdán fizikai teszteken és orvosi vizsgálatokon vettek részt, csütörtökön pedig már pallagon tréningeztek a keret tagjai. A csapat június 28-ától július 10-ig Ausztriában edzőtáborozik majd, ahol több riválissal játszik felkészülési mérkőzést. Július 23-án a Konferencia Liga második selejtező körében örmény vagy máltai csapat ellen pályára állok ki. Az év egyik legizgalmasabb versenye jön. A debreceni Perényi Pál stadion adott font a Salakmotor U19-es Európa-bajnoki elődöntőnek szombaton. 10 ország 16 versenyzője küzd meg egymással az Európa-bajnoki döntőbe jutást jelentő első 8 helyezésért. A startlistán lengyel, dán, svéd, angol és német fiatalok is szerepelnek. A magyar színeket a debreceni Lovas Zoltán képviseli, aki a verseny egyik esélyese. A rendezők azt kérik a nézőktől, hogy vigyenek magukkal magyar nemzeti lobogót és együtt szurkoljanak Lovas Zoltánnak. Szombaton a hivatalos edzés délután 1 órakor kezdődik, az első futam 4 órakor indul.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 95 Rádió 1, nálad otthon, Debrecenben, mindenhol és a megyében is igazi mai slágerek. A délutánban nagy változatosság és hosszú zenei órák, amelyek várnak rátok. És most, mivel jön a hétvége, vagy már hétvége van, ez változó, ki szabadságon, ki melózik. A lényeg, hogy jön két olyan nap, amit eltölthettek tartalmasan, és na ebbe segítünk most. Jönnek a programajánlataink, aztán pedig indulunk méghozzá velük. Sarah, Misha Miller és a Don't Leave Me a péntek délután indítunk.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesen tréfa.
2: Otthoni és üzleti

0: LG-zélyes Hybrid Plus készletről júniusban már 8.399.000 forinttól. Modern full hybrid technológia, 5 literes VLTP átlagfogyasztás és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garancia. Ideális választás a család minden útjára. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
1: Ó, már megint koszos az autóm.
2: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
1: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
3: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
4: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
7: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: A hazai zenei élet egyik meghatározó alakja, Járai Márk lép fel ma este Debrecenben. A Halott pénzből ismert énekes önálló produkcióival is rendkívül sikeres, és közkedvelt előadóvá vált, egyedi hangjával és közvetlen stílusával rendszeresen teltházas klubkoncerteket ad. Ezúttal egy könnyed, akusztikus előadással érkezik a Csirimbaba kultkertbe. Kezdés 8:30. Nyári kalandra hív a Zsuzsi erdei vasút szombaton délelőtt. A kisvonat 9:30 indul a Rújter utcai állomásról a Hármas hegy aljára, ahol a legkisebbeket pónilovaglás várja, a kézműves vásárban pedig a helyi alkotók különleges portékái között válogathatnak a résztvevők, miközben betekintést nyerhetnek a hagyományos mesterségek világába. Gasztronómiai élményekből sem lesz hiány, helyi ízek, finomságok várják a látogatókat. 10 helyszínen csak nem 100 program lesz az idei múzeumok napján Debrecenben. Szombaton 16 órától késő éjszakáig a Modem, a Déri Múzeum, a Déri tér, a Medgyessy Ferenc emlékkiállítás, a Debreceni Irodalomháza és a Nagy Templom is várja az érdeklődőket. Idén a gasztronómia áll a rendezvénysorozat középpontjában, valamennyi helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Ma kezdődött és holnap estig tart a 13. motoros fesztivál Balmazújvárosban a Kossuth téren. A kétnapos eseményen látványos motoros felvonulások, vezetéstechnikai bemutatók, zenei koncertek, valamint folyamatos motoros kiállítások várják az érdeklődőket.
6: A programajánlatot támogatja a Fortunettel. Fortunettel. Az élet egyszerűbb.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Rádió 1! Indul!

Hello mindenkinek, a péntek délutánban én Szilágyi László vagyok, hát menjünk a hétvége felé, jöjjetek velünk, igazi mai slágerekkel ebben az órában. Születésnapi köszöntővel még egy olyan 20 percetek van, hogy írjatok, hogyha van rokon, barát, ismerős, ha ma ünnepel, mi meg jól megköszöntünk majd valakit. Az időjárás egyelőre csodálatos, habár ma délután már 35 fokok is lehetnek, úgy 3 óra környékén, úgyhogy csak óvatosan. Részletes időjárás jelentéssel mindjárt jövünk vissza, addig pedig Enrique Iglesias, igazi nyár, latiritmusok, Bailando, David Guetta, One Republic, Don't Wanna Wait, és a Gorgon City High James-el a Foolproof-al érkezik a rádió egy délutánban.

Ma délután környékünkön több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedett a gomoly felhőzet, de legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. Gyenge lesz az északias légmozgás, 31 fok körül várhatóak a maximumok. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középhegységben alakulhat ki. A hőséget csak nyugaton, északnyugaton frissítheti a feltámadó délies szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb délutáni órákban pedig 31-36 fok várható. Ez már azért egy nagyon jó piros felkiáltó jel, UV-sugárzás, hidratálás, stb. Figyeljetek oda, és figyeljetek ránk is, jön egy nagyon jó klasszik. Calvin Harris-től a My My My.

Ez itt most két igazi mai sláger között egy ünnepélyes igazi mai pillanat. Az a pillanat, amikor a mai születésnaposokat ünnepeljük, ez a 24 óra, ez mindig egy évben csak egyszer van. Szóval, kedves mai ünnepőink, boldog születésnapot kívánunk nektek a rádió egy nevében. Egy óriási ölelést küldünk, aztán majd közösen ünneplünk egy közösen ünneplős igazi maival. Előtte viszont köszöntjük a mai nap Rádió 1-es kiválasztottját. Sziasztok, 6 éves kis boldogságunkat szeretnénk születésnapi alkalmából köszönteni. Hajnal Dávidot, légy mindig nagyon boldog és ilyen szeretetlen méltó ember, mint amilyen most vagy. Örökké a mindenünk, anya és apa és a Rádió 1 is. Hát Dávid, nagyon finomat kapsz tőlünk, kis mandula cukrászda süteménycsomag. Ez egy igazi secret csomag, amikor kinyitod, akkor tudod meg, hogy milyen finomságok vannak benne, de szerintem lesznek meglepetések. Úgyhogy gratulálunk hozzá, jó étvágyat kívánunk hozzá Dávidnak, és akkor, ahogy ígértem, jön most az a zene, amivel mindenkit, akit nyilván a mai napon ebben a 24 órában a legnagyobb, the greatest, köszöntünk a születésnapi alkalmából. Szia, Kendrick Lamar, Rádió 1 születésnapi dalama.

Mindjárt péntek délután 2 óra, már csak néhány óra, és vége a mai munkaidőnek. Kitartás mindenkinek, aki dolgozik, aki nem, mert csilezésben van nagyban, annak pedig a legjobb zenéket fogjuk játszani. Természetesen az első csoportnak is, hogy hamarabb odaérjenek a munka végére. A lényeg, hogy jó hozzátok vissza most Györke Attis is, sok jó új zenével, játékkal, pletykákkal, én pedig köszönöm az egészetes figyelmeteket a Debreceni stúdióból. Szilágyi Lászlót hallottátok, csodaszép hétvégét mindenkinek, élvezzétek!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett. Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt.
10: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
11: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
12: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
14: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagykertben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagykert Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
15: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
16: Hirdessen nálunk!
17: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Még lehet jelentkezni az önkormányzat nyári gyermekfelügyeletére. Magas UV-sugárzás és hőségriadó is lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Még mindig nem késő jelentkezni a debreceni önkormányzat nyári gyermekfelügyeletére. Július 1-e és augusztus 14-e között pedagógusok és szakemberek vigyáznak az általános iskolásokra, miközben változatos programokon, kirándulásokon és közösségi foglalkozásokon vehetnek részt. A sajátos nevelési igényű tanulók számára is helyet biztosító kezdeményezésre több mint 20 millió forintot fordít a város. Idén a Bolyai János általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott pont a kezdeményezésnek. A nyári gyermekfelügyeletre eddig 243-an jelentkeztek, de továbbra is várják az érdeklődőket. A Család és Gyermekjóléti Központot telefonon lehet keresni. környezetbarát biológiai szúnyoglárvagyérítés kezdődött Debrecenben. A vízfelszínre permetezett szer kizárólag a csípőszúnyoglárvákra hat, ezért a lakosság részéről nincs szükség óvintézkedésre. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, ezért sem a többi vízi élőlényre, sem a szárazföldi rovarokra nincs hatással. Szakemberek a város több pontján folyamatosan figyelik a szúnyoglárvák mennyiségét, és ha kell, alkalmazzák a lokális gyérítést. Szombaton forró, napos idő lesz, várhatóan 2-es vagy 3-as fokozatú hőségriadót rendelnek el. Hajnalra 16-18 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig tartósan 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, a maximum akár a 35 fokot is elérheti. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet ZRT, ezért fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Új MG3 Hybrid Plus már 6.949.000 forinttól. Sportos megjelenés, innovatív full hybrid hajtás és akár 195 lóerős rendszer teljesítmény. Mindez 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Ne hagyd ki a júniusi ajánlatainkat. MG3.

0: Szabadon az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámkukac mcdb.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Még mindig csörög egy vonalunk, 20-311-111. Halló?
1: Még érvényes a játék?
0: A játékunk az mindig is érvényes volt.
1: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy.
0: Nagyon jól tudod a szlogent, viszont ha a kérdésed arra vonatkozott, hogy tart-e még a játék, hát az sajnos már nem. De majd a következő órában lehet játszani, anyának, apának pedig szólj, hogy játszon helyetted, mert fiatal vagy még ezekhez a rádiós játékokhoz. Én viszont azonnal indítok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: A Durgó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durgó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durgo.hu/üzletrablás.
9: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást.

0: keresd lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
3: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Áthelyezik a bemtéri autóbusz megállókat. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. Hozzátette, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A mérvadó holtankoljak.hu szerint a 95-ös benzin piaci átlagára ma 592 forint literenként, míg a gázolai 614 forint. A védett ár 595, illetve 615 forint.
0: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
4: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
9: Útépítési munkákat végeznek a Füredi úton, ezért június 22-én hétfőn üzemkezdettől augusztus 19-én szerdán üzemzárásig áthelyezik a bemtéri autóbusz megállóhelyeket. A munkálatok ideje alatt a 21-es, a 23-as és az 52E jelzésű autóbuszok, valamint a 973-as éjszakai járatok a jelenlegi megállóhelyektől mintegy 50 méterrel hátrébb kialakított ideiglenes megállókban végzik az utas cserét. A DKV ZRT arra kéri az utasokat, hogy vegyék figyelembe a változást és a felszállásnál az ideiglenes megállóhelyeket keressék. Szombaton forró napos idő lesz, várhatóan 2-es vagy 3-as fokozatú hőségriadót rendelnek el. Hajnalra 16-18 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig tartósan 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, a maximum akár a 35 fokot is elérheti.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most

0: napsütés, és a jó idő nagyon sokáig folytatódik az előrejelzések szerint. A hétvégén 36-37 fokok várhatóak, végig süt majd a nap, komoly felhősödés itt ott előfordulhat, csapadékra nem kell számítani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek jut most a páros belépőinkből. A Sopron Festre juttatom be a 10. telefonálót július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Halló?
1: Ja, kis Györgyi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: De jó, hogy itt vagy, Györgyi. Hogy telik a napod? Mit csinálsz?
1: Itthon vagyok szabadságon, és mindjárt sütöm a palacsintát a családnak.
0: Jaj, a családodat most irigyelheti mindenki. Már csak azért is, mert viszed őket fesztiválozni, 10. lettél!
1: Ez az, köszönöm!
0: A Palacsinta Bellé Fesztiválja egy dukál. Kérem a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülök.
0: Hát, aki ebbe a nagy melegbe még egy palacsinta sütést is bevállal, az megérdemli, hogy bulizzom majd pár hét múlva.
1: Köszönöm szépen.
0: És még mindig van egy-két páros belépőnk. A kívánság műsorban este 6 után megnyerhetőek itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

Balázsékkal a Bahalkompján. Tönj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a számos termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Jó kis progi, mi?
1: Jó, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu.
7: A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
8: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
9: Otthoni és

0: számon.
1: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagy

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ugye a hozzá hasonló nagy kaliberű sztárok általában őstehetségek, és már pár éves korukban zenéltek valahogy, vagy esetleg énekeltek. Ebből a szempontból is kakuktojás Taylor Swift, mert hogy 12 éves volt körülbelül, amikor megtanult gitározni, ráadásul a legelső akkor

az autópályákon, Györke Attila vagyok. Jöhetnek a közlekedési infók a Forrodrót 20-as 311-111. Cserébe nem sokára kapunk egy mixet Joer Juniortól. 5 órától ugyanis ma is lesz rádió egy live mix.

De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, 16 óra 20 perc, közlekedési információ. Budapesten azért lassú az Árpád híd és környéke, mert ott délután volt egy baleset, egy motoros gázolás a Budai híd főnél Pest irányába. Reméljük, a motorosnak nincs komoly baja, írta Attila. Rolandtól tudom, hogy lassú az M3-as autópálya Nyíregyháza felé, a terelésben történt korábban egy baleset a 44-es kilométernél, és Máté azt írja, tömött sorokban haladnak az M7-esen az emberek a Balaton felé, jelen pillanatban Török Bálint és Martonvásár között lehet igazán lassulni. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat a Rádió 1-jel! Autós barátaim pedig ma is megérdemelnek egy dal természetesen. Együtt fognak fütyülni.

0: foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokság következő mérkőzését este 9 órától láthatjuk. Az Egyesült Államok csap össze Ausztráliával a D csoportban. Izgalmas lesz, mindkét csapat győzelemmel kezdte a VB-t, de jelenleg az USA vezeti a csoportot. Éjfélkor láthatjuk a Skócia-Marokkó mérkőzést a C csoportból. Mindkét csapat számára kritikus a találkozó, mert hogy a csoportban a favorit Brazília mögött óriási a harc a továbbjutást érő helyekért. Hajnalban 2:30-kor kezdődik a Brazília-Haiti mérkőzés, ahogy mondtam, a C csoport éléről érkezik Brazília a pályára, és a rajongóik a Real Madrid fiatal szupersztárjától, Endriktől várnak újabb varázslatos gólokat. Holnap kora reggel 5 órakor kezdődik a Törökország-Paraguay mérkőzés a D csoportban, ahol a korábbi pofonjaik miatt mindkét csapat 0 ponttal áll a csoport hátsó pozícióin.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
8: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
12: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
13: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő Goljackpotban is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kasténál.
15: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hunaj Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
16: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár. Keresse a Facebookon.
17: Szemét.
18: Levittem.
17: Villany.
18: Befizettem.
17: Klíma.
18: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
17: Hol?
18: Kaisai.hu.
19: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
20: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlat

0: Radio Show on Radio 1. Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 46 perc, közlekedési információk. Nemrég ugye megtudtuk, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé a terelésben baleset történt a 44-es kilométernél. Hát most írta valaki névtelenül, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé körülbelül már másfél órája pályazárban áldogálnak a baleset miatt, úgyhogy aki teheti, legkésőbb Bagnán menjen le az M3-asról, ha a torlódás miatt eljut odáig, de inkább már Gödöllőnél. Budapesten azért lassú az Árpád híd környéken, mert délután volt ott egy motoros gázolás a Budai hídfőnél Pest irányába, és hát tömött sorokban haladnak az emberek az M7-esen a Balaton felé. Jelen pillanatban Törökbálint és Martonvásár között lehet igazán lassulgatni. Jöhetnek folyamatosan ezután is a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Itt a Rádió 1-en még egy-két zenét én indítok, aztán Joel Junior. Ő mixel majd 5-től a Live

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonál 10-ként. Mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő,
5: meg ez is, és ez is.
4: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
8: Notino.
9: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Június 27-én ismét Hajdúszoboszlón az év diákbulija, a bizonyítványbuli. A színpadon Berry, Mis, Éberkóma, Mihály Filuca és még sokan mások. Fergeteges koncertek, óriási hangulat és a nyár első felejthetetlen bulija vár rád. Bizonyítványbuli 2026. Június 27. Hajdúszoboszló repülőtér. A nyár itt kezdődik.
15: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
16: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
15: De jó neked. Mi a titkod?
16: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
15: Sedacur Forte.
16: És a koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
8: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
19: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
20: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
21: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.
22: Hirdessen nálunk!
23: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Hírek egy percben. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. Hozzátette, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.
25: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
24: Szombaton forró napos idő lesz, várhatóan 2-es vagy 3-as fokozatú hőségriadót rendelnek el. Hajnalra 16-18 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban a maximum akár a 35 fokot is elérheti. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet ZRT, ezért fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Temuron rendelt Juhász Geri, tegyük hozzá. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, itt mellettem Joer Junior.
1: Hello, szép délután mindenkinek, szevasztok.
0: Hát kérlek szépen, elárulhatjuk a nagy titkot.
1: A nagy titkot?
0: Igen.
1: The Secret.
0: Ezzel készültünk egy ideje. És hát, hölgyeim és uraim, el kell fogadni. Ez lesz az utolsó egyórás rádió, egy live mix.
1: Szabadságra
0: küldjük az egyórás live mixet. Na de mi a helyette, ugye? Ez itt a kérdés. Hát kérem szépen, a két órás live mix! Hétfőtől!
1: Ez azt jelenti, hogy én zenélek utoljára délután, kerek egy óra hosszát.
0: Ebben a műsorban,
1: jövő héttől mindenki délután 5 órától 2 órát fog zenélni.
0: Ha már itt a nyár, ha már itt a jó idő, a jó bulik, a fesztiválok időszakát, akkor legyen a rádió egy mindenkinek a ráhangolódása. Mi leszünk azok, akik a jó hangulatot biztosítják a nyári szünetben, a szabadságok idején, úgyhogy hétfőtől 17 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában, este 7 óráig.
1: Wow. Na de hát akkor ugye most még lenyomjuk ezt az utolsó egy órát, és igyekszem nagyon hűen letolni. Úgyhogy fantasztikus zenékkel bele is vágunk a Live Mixbe, Purple Disco Machine, Wonderful Life, mindenkinek jó hallgatózást!

minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött.

0: 1-en csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek a 33 fokban. Ez a Rádió 1 Live Mix, mellettem Joer Junior. Hello!
1: Hello, hello, sziasztok! 33 fok, nagyon durva egyébként. Pont ma van az az első olyan nap, amikor itt ténylegesen megcsapott a meleg. Úgyhogy a nyár az elkezdődött.
0: A Balaton, a Velencei tó, a Fertő tó, a Tisza tó, 24-25 fokos.
1: Az nagyon finom. Sőt, már majdnem meleg, nem?
0: Ennyi információ. Hát igen, igen.
1: Írják meg, akik a Balatonon vannak, hogy milyennek érzik most a vizet. Na most így el sem tudom képzelni, idén még nem voltam a Balatonban.
0: Aki pedig a Balaton felé tart, hát az is írja meg, hogy mi a helyzet, mert hogy most tudtam meg, M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán 4 autó ütközött a 12-es kilométernél, úgyhogy dugó van azoknak, akik a Balaton felé tartanak. Jöhetnek az infók SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, aztán kapunk még üzeneteket. Dani írta, sziasztok, fülesen hallgatlak titeket, éppen a bevásárlókocsit tolom a boltban, és isteni ez a Live Mix, úgy érzem magam, mint hogyha egy péntek esti Várma buliban lennék. Nagy pacsi Joernek brutál jók ezek a zenék.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát igen, ez már majdnem tényleg olyan, mint egy Warm Up. Egyébként én is megyek ugye este, Tatabányán fog fellépni, úgyhogy ilyenkor szoktuk azt mondani Gerivel, hogy magamnak Warm Up-olok. Remélem ott is nagy buli lesz, de szerintem pörgessük is tovább a Live Mix-et. Van még 38 percünk, és a Never Going Home-mal indulunk itt a Live Mix-ben.

0: csak igazi mai sláger megy. Jövő héttől ilyenkor nem áll meg a műsor, mert hogy indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition hétfőtől 17 és 19 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben. Joer Juniornak pedig nagyon szépen köszönjük a mai mixet, tehát ez szuper jó volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is fantasztikusan éreztem magam, meg volt a varmapék, jó kis nyári hangolódással, és nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg SMS is, amit küldtetek. Akik az úton vannak, azoknak kitartást kívánok, akikkel meg a bulikba találkozok este, azokat meg várom nagy szeretettel, köszi szépen, sziasztok!
0: Kicsit irigykedünk azokra, akik most az M7-esen a Balaton felé haladnak, nem azért, mert a dugóban állnak, hanem mert hamarosan már nagyon jó lesz nekik ott a Balatonon. Azt szokták mondani egyébként, hogy a DJ-knek nincs nyaralás, nálad is ez a helyzet? Még tudom, hogy elköszöntél, de még egy kérdésre gyorsan, hogy lesz-e nyáron neked valami... Tudsz-e menni a Balatonra idén, ami most egyébként 25-26 fokos?
1: Nagyon szeretnék a Balatonba megmártozni egyébként, játszani is fogok egyébként többször a Balatonnál klubokban, úgyhogy ilyenkor próbálom úgy időzíteni azért, hogy egy csobbanás beleférjen, de azért igen, valóban ilyenkor rengeteg menet van, meg nagyon nagy pörgés van, de azért nincs olyan rossz dolgom, mert vasárnap utazok Görögországba, szóval azért ott lesz egy kis pihenés.
0: Jó, akkor nem lesz itt sajnálkozás.
1: Így van, így van.
0: Jó van, akkor érezd jól magad, jó pihenést kívánunk Görögországban, üdvözöljük a görögöket, és az igazi mai slágerek pedig pörögnek tovább a Rádió 1-en, azonnal indul a kívánság műsor. 0623111111 már is lehet kérni a kedvenc zenéket. Ed Sheerannel és az Azizámmal indul a következő zenei óra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tart.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Rádió 1-en.
1: Hallgat a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál tizedikként. Mondd a szlogen. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
11: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
12: Notino.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
15: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
16: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
17: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
18: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
19: Mi?
12: Ne!
19: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
19: Szállás.hu. Úgy is tett.
20: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
21: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
22: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
23: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
24: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
25: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
26: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
27: Elektromos rollert vennél, vagy a meglévő szorújavításra? A válasz ugyanaz. Rollervilág. Vásárolj bemutató termünkben készletről, vagy hozd el rollered szakszervízünkbe. Rollervilág, Debrecen. Miklós utca 33. A város e-rolleres központja.
28: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt.
29: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
28: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
30: Halmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzingőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kasténál.
31: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
32: Na ne! Csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
33: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
34: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
35: Bennünk, BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
1: Reklámot hallottak.
26: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
36: Hírek egy percben. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. 24 órás járőrszolgálat mellett új térfigyelő kamerákat is felszerelnek a Petőfi téren. Többek között erről is beszélt a Médiacentrum Debrecennek adott interjúban Illés Zoltán, a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Mint mondta, jelentősen csökkent a bűncselekmények száma a megyében az elmúlt években. Míg 2010-ben több mint 30 000 esetet regisztráltak, addig tavaly 6020 bűncselekmény történt a vármegyében. Szombaton forró napos idő lesz, várhatóan 2-es vagy 3-as fokozatú hőségriadót rendelnek el. Hajnalra 16-18 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig tartósan 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, a maximum akár a 35 fokot is elérheti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Temuról rendelt Juhász Geri vagyok még mindig. Hello mindenkinek, tiszteletem, Györke Attila a stúdióban. Ma én figyelem, hogy ki mit kér. És üdvözlök mindenkit, aki támadja a Balatont vagy a nagyobb tavainkat. A hétvégére szuper jó idő lesz, 37-38 fokokkal, sok napsütéssel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! A Rádió 1 kívánság műsor forrodrútja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Hogy szólíthatlak?
2: Zoli vagyok.
0: Ez az új Taylor Swift-dal, kinek küldöd?
2: Feleségemnek, Imolának. Itten fiammal megyünk érte.
0: Mert hogy hol van ő?
2: Munkában.
0: Jaj, szegény. De hát akkor megy érte a család, üzenjük neki.
2: Így van.
0: Szuper hétvégét kívánok.
2: Szia, szia.
0: És akkor itt a dal, hölgyeim és uraim, ami garantáltan beragad mindenki fejébe a nap hátra levő részére. Taylor Swift, Opel Light, az igazi mai slágerek között.

0: igazi mai slágermény.
1: Szép jó napot! Szeretnék egy számot küldeni, hogha lehetséges a Szigetvári kertészetbe, Bozsányi Erikának.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermény.

0: a Rádió 1, 18 óra 23 perc, ezeket a közlekedési információkat kaptam. Reni írta, sziasztok, a Budakeszi úton a vízműveknél baleset van, így kerülve az M1-es M7 felé közelítjük Budakeszit, a budaörsi leágazástól indul a tömeg, mindenkinek türelem. Zalán is írja, senki ne menjen arra, a Budakeszi út le van zárva, 30 percet álltunk, és még mindig nagy a forgalom. Sziasztok, baleset volt az M1-es M7-es közös szakaszán, utána már szuper. A Rádió 1 forró grottya 20-as 311-111 SMS telefon, Viber, jöhetnek a közlekedési hírek és az üzenetek. Karcsi azt írta, hogy egész nap földet mozgatott, egyik helyről a másikra, nagyon-nagyon fáradt, úgyhogy így a nap végére kérne egy pörgős dalt, Heart Like Mine. Nézzük, kinek játszhatom még, hogy szólíthatlak?
1: Katalin.
0: Hallgatjuk, hogy mit üzensz.
1: A férjemnek szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos házat, amit épített.
0: De drága vagy, házépítésben vagytok?
1: Már beköltöztünk, gyönyörű házat épített.
0: Akkor igazad van, megérdemli ő is ezt a dalt.
1: Köszönöm szépen.
0: Sam Feld, Heart Like Mine. Nem véletlenül ismerős a zongora futam benne, mert hogy a DJ és az énekesnő Rosalind

0: A rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy. Ma este az utolsó páros belépőket lehet elvinni tőlem a Sopron Festre. Július 2-a, 3-a, 4-e valaki ott fog bulizni másodvagával, ráadásul egy tetszőleges napon. Csak hívni kell a Rádió 1 fordulóútját mostantól a 20-as 311-111-en. 10-ként kell elérni, tudni kell a Rádió 1 szlogenjét. Még az egyik vonalunkon itt van...
1: Barbie vagyok.
0: Barbikám, csak egy rövid ideig foglalhatod a játékosok elől a vonalat. Mondd, hogy melyik zenét szeretnéd hallani a kívánság műsorban.
1: Egy reírálatom, legújabb számát szeretném kérni.
0: De jó, kinek küldöd?
1: Magamnak.
0: Nincs ezzel baj, mindjárt hangosíthatsz akkor a rádión, hamarosan jön a dalod.
1: Szia-szia!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
5: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
4: A Summer Open Air Partival.
5: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
4: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
5: Ez nagyot fog szólni.
4: Jegyek aquaticum.hu.
6: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
7: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
8: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: csak igazi mai sláger megy a kívánság műsorban. A hallgatók szerkesztik a műsort, és őket küldjük el bulizni a Sopron Festre is. Július 2-3-4, közülük ki az óramáz listája. Halló!
1: Ja, Bea vagyok.
0: Szia, Bea! Hallgatom, Halló? Hogy miért hívtál? Hallgatom.
1: A játékra jelentkeznék.
0: És miért szeretnék. Jelentkezel a játékra?
1: Szeretnék Sopron Festre menni.
0: És miért akarsz a Sopron Festre menni?
1: Mert minden évben megyek és imádok bulizni.
0: És melyik napon leszel ott a Sopron Festen?
1: Remélem szombaton.
0: Mert hogy ott leszel! 10-ként hívtál fel!
1: Rádió 1! Csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Hát nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ezt elvitted?
1: Nem számítottam rá. Próbálkoztam, de nem számítottam rá.
0: Hát akkor egy ilyen kis kedves meglepetéssel tudunk neked szolgálni. Az utolsó előtti páros belépőnket elvitted, mert hogy hölgyeim és uraim, a következő órában mindenki startoljon rá, aki eddig próbálkozott, mert az utolsó lehetőség érkezik majd nagyjából egy óra múlva itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ez a kívánság műsor, a forradalutunk 20-as 311-111. Halló!
1: Piroska vagyok, és szeretnék egy Olkari számot kérni mindenkinek, akinek nagyon szép délutánja és estéjén van, úgy, mint nekem. Küldöm a tesómnak, akit nagyon szeretek, most próbáltam vele beszélni, de vacsiznak, úgyhogy visszahívom majd később, addig majd egy jó számot meghallgatunk.
0: Szép estét és hétvégét kívánok nektek! Na, ki az a Rádió 1 hallgató, aki egy szuper buliról sosem akar hazamenni? Jokari pontosan tudja, milyen az, amikor a legjobb résznél tart a parti, és csak annyit szeretnénk maradni még egy kicsit. Hát ilyen, a Stay a Little Longer.
2: Hi, I'm Jokari, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is. 8-tól jön a Discos, itt 9-től a World is Mine Radio Show, még egy órán keresztül viszont lehet kérni a kedvenceket. Hogy hívnak téged?
1: Szia, Karcsi vagyok Szentesre.
0: Milyen idő van Szentesen?
1: Hát egészen jó, egészen jó.
0: Bővebben?
1: Hát teljesen jó.
0: Időjárást így jelentesz, oké, dalt hogy kérsz, mi jöhet?
1: Ruit kérném szépen.
0: Dalt is így kérsz. Szép estét kívánok neked, barátom.
1: Köszönöm szépen. Szia-szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat, gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt!
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk!
6: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Gogi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 250 g-os többféle Mercedes szent csak 1999 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
12: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
13: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gold jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
14: Na, mi lesz a mai program?
15: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
14: Vagyis?
15: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
14: És ha rock'n'roll, akkor...
15: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
18: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
19: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
2: Reklámot hallottak.
16: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Hírek egy percben. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Véget ért a tanév, 33 ezer debreceni gyermek számára kezdődött el a vakáció. A Debreceni Tankerületi Központ oktatási intézményeiben több mint 1108-os búcsúzott az általános iskolától. Szeptemberben pedig csaknem 1250 kisdiák lépi át majd először az iskola kapuját. Kapust igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A 21 éves bolgár Plamen Andrejev 3 évre írt alá. A hálóőr a holland Feyenoord Lvivtól érkezett a Lokihoz. A Levski Szófiánál nevelkedett és 19 éves korában igazolt Hollandiába, de Spanyolországban és Lengyelországban is szerepelt kölcsönben. Hőségriadó lesz holnap. Délután a legmagasabb hőmérséklet a 35 fokot is elérheti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

0: Itt a Rádió 1, 8 perccel járunk 7 után, közlekedési információ. Először is egy jó hír a Balaton felé igyekvőknek, akik még Budapest környékén tartanak, hogy a délutáni hullám már levonulóban, most szépen normális tempóban lehet haladni a pályán, ezt Magdi írta. Norbitól tudom, hogy az M3-ason Gödöllőnél volt egy baleset a Vásáros-Namény felé haladó oldalon a 27-es kilométernél. Jelen pillanatban óriási áldogálás van ott, több kilométeres a torlódás, úgyhogy talán érdemes az M0-as, M31-es autópálya útvonalon kerülni. A Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111. Az üzenetek és az utak hírei ide jöhetnek. Csabi most írta, hogy a mai nap folyamán annyi kereket cserélt, hogyha valaki most behoz hozzá egy vásárlókocsit, azon is rutinszerűen megnézi a profilmennyiséget. Csabikám, látom, hogy szeretnéd nagyon meghallgatni BB Rexától a New Religion-t, akkor legyen ez ma a levezető dalod, jó? És kinek küldhetem még, mondhatod? Szia! Szia,
1: is! A feleségemnek, Dórikának, barátnőjének, Vandának, és a Piti Odettnak megyünk nyaralni.
0: De jó nektek! Merre felé?
1: Bátyátókra megyünk, sütetjük a hasunkat a csajokkal.
0: Egész hétvégén ott lesztek?
1: Egész hétvégén így van. Igen, az alkoholmentes sör már be van hűtve.
0: Helyes.
1: Bízunk benne, hogy jó időnk lesz.
0: Nagyon jó időtök lesz, és legyen veletek ott a rádió egy igazi mai slágerekkel. Ez akkor a tietek is. BB Rexa, Faithless, New Religion.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsorban a hallgatók kérnek. Parancsolj!
1: Hello, szia, Balázs vagyok. Kérhetném David Guetta-tónak a legújabb dalát?
0: Hál' Istennek még időben telefonáltál, 8-tól diszkosít, de most még tudod kérni. Kinek?
1: Szeretném küldeni feleségemnek, meg kisfiamnak, hogy sietek haza hozzájuk.
0: Rendben van, nagy bulizás lesz akkor erre a dalra, szuper jó, David Guetta Jennifer Lopez-zel készítette el, és hát akkor fesztiválozzunk egyet, az utolsó

0: csak igazi mai sláger megy, és ezen a héten rengeteg hallgatót juttattunk be a Sopron Festre. Július 2-án, 3-án, 4-én még valaki ott lesz, teljesen ingyen, a Rádió 1 jóvoltából. Halló!
1: Szia, ti itt Levi. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Egyből szlogennel nyitunk. Nagyon szeretnél ott lenni a Sopron Festen?
1: Szerinted?
0: Hát szerinted nem akarsz.
1: Hát akkor nyilván
0: azért telefonáltál. Lenne itt egy jó hírem. Tudod, ki vagy te? Az óra más listája!
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: A 10. telefonálónak hibátlanul kell tudnia a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Hú, Isten császár vagy.
0: Nem egyedül mész, mert hogy ez egy páros belépő. Kit viszel magaddal?
1: Természetesen a páromat.
0: Jól van. Érezzétek magatokat nagyon jól, és már most melegíthettek egy picit, mert hogy 8-tól érkezik a diszkósít Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és DJ Juniorral itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, most már az ország legjobb DJ-től. 8-tól jön a Diszkós Hit, 9-től Lotfi Begi, Pulmax és a Stadium X a World Is Mine Radio Show-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: vezetőt, telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
7: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: A Debrecen Plázában és a Civis Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd, vagy egy Samsonite bőröncettet. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek debrecenplaza.hu és civiscenter.hu.
10: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
11: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
12: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
13: Hirdessen nálunk!
14: Reklámkukac mcdb.hu

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wild.

0: Köszönjük, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel, és már csak egyet kell aludni, és szombaton este jön az 50. születésnapom itt a fővárosban, a Pesti rakparton.
1: Hello, hello!

0: vagyok veletek természetesen 9 óráig.
1: Szevasztok, szép estét, mindenki, DJ Junior vagyok, és igen, én kimegyek Olaszországba, és nem csak a Hanvai PG 50 éves, hanem a kedves drágám, a feleségem is. Ma 50 éves, úgyhogy Janet, imádlak, és ezt meg is ünnepeljük egyébként. Nagyon most kint valahol Olaszországban, Rómában, majd egy étteremben jót kajálunk, úgyhogy én ezzel indítom a Diszkocsit Rádiósót.
2: Ne hozzá rám szégyent, és mivel Rómában egy nagyon-nagyon jó múzeumok vannak, minimum egy múzeumban menjél.
1: Jó, egymában Kolosseumban megyünk.
2: Na az...
0: Mondjuk az nem múzeum.
2: Határeset. Megadjuk, egy Csepelinek megadjuk, az jó lehet.
1: De megyünk múzeumban, nyugodjatok, meg már voltunk is.
2: Szem felnevezével kezdünk méghozzá egy olyan verzióval, ami tuti fix, hogy holnap este a születésnapomon fogok játszani, ugyanis mit csináltok, Roberto, én is jó magam. Ez jön most itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is sláger megy a Diszkocsit Rádiósóban.

0: Bukor. Ahogy említettem, én ma még nem vagyok, de itt vagyok a srácokkal természetesen lélekben. Viszont holnap megérkezek újra vissza Budapestre, és akkor a Szelidi tóra megyek lejátszani, hajnali 13:30-tól pörgetek, majd az ottani nyári nyitott szórakozó helyen leginkább klasszikus house lemezeket majd.
1: Nem csalás, nem ámítás, jön Immile Angel dala, amelyet a Virágon először rádióban nekem volt szerencsém játszani, ez a Moon to the Sun.

0: Ez a Rádió egy esti show, a diszkosít rádió show, immáron 20 éve itt vagyunk veletek, és ebben az esztendőben is jó néhány diszkosít party lesz, meg már volt is. Készülünk nagy fesztiválra, akkor egy csomó olyan van, amiről nem is nagyon beszélhetünk, és úgy néz ki, hogy egy augusztus 23-án is becsúszik majd egy vasárnap pluszba, de erről hamarosan be fogunk számolni. Egy biztos, legközelebb, július 2-án lesz diszkosít Legends, méghozzá Ráckevé.
1: De mi

világbajnokságon egy kategóriában egy Guinness rekord kísérletem, méghozzá egy olyan fesztiválon, ami idén 50 éves, és Magyarország egyik legrégebb óta tartó fesztiválja. Tessék ezzel kapcsolatosan csekkolni.

Hamarosan elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixek a Facebookon, a rajongói oldalon, a DJ Juniorosan, kövessétek be. Ma ugye nem voltam itt, mert kedves feleségem, a drágám ugye 50. születésnapját ünnepelt, és való Rómában vagyunk, és szerintem abból a narancsárga italból már olyan jó sokat megittam, hogy biztos, hogy jó fog ma aludni, és holnapra ki kell józanodnom, mert érkezek vissza Magyarországra, és a Szelídi tónál fogok pörgetni majd este 1:30-től hajnali 3-ig.

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

biztonsággal. A Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM anyagot.

0: Aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A

0: vezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ha buli lesz ma este, és előtte kellene egy kis hangulat, ha minőségi zenékre vágytok, jó helyen vagytok, bízzátok ránk magatokat. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki különkiadásunkat. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok! Az első órát Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Mármint a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight, a World is Married.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-val hangolódtok a hétvégi bulikra. Lotfi Regi a lemezjátszóim mögött, vadonatúj Medúza zene, egy különleges Side Piece remix, Martin Garrix és Ed Sheeran kollabja, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.

0: Line Radio Show is coming back.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajó.

Balázsékkal, a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Még egy órán keresztül Lotfi Begit mellettem a lemezjátszóknál. Hello Begi, kijön a mai második szett elején.
1: Hi Paton, itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Gergé még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A pénteki különkiadásunkat szokás szerint Lotfi Begi indította be, és néhány pillanat múlva Pulmax folytatja. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: időt, telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Egész Magyarország.

0: egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Hello Pulmax, tiéd a pálya, kezdjük el!
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit, nagyon-nagyon vártam, hogy megint itt legyek veletek. Ugye ez a nyári forró hangulat engem abszolút inspirál, itt van a fesztivál szezon, finom koktélokat lehet kapni mindenhol, úgyhogy ez a következő zenés ilyen lesz, a lesz Kenji Bambole itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nézzük, hogy mi a most.
1: Az elmúlt percekben az egyik feldolgozásomat hallottátok, a Make Me Feel Good-ot, amit megtaláltok a YouTube csatornámon, és egyből folytatásként jön még egy saját feldolgozás, egy kicsit magyar vonalakra utazunk most, Nagy Bogi, Dash, Jól leszek újra. Szerintem 2026-ban Magyarországon ez a zene abszolút top sláger lett, és nagyon-nagyon inspirált, hogy feldolgoztam én is, Jól leszek újra, Pulmex verzióban, itt a Rádi 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Faithless és Bibi Rexa, New Religion, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban péntek este. Pulmex a lemezjátszói mögött, maradunk a feldolgozásoknál, viszont immár hazai vizeken nevezünk. Mi jön most?
1: Az egyetlen hivatalos remix a bonyodalomból, amit Rikónak és Mixfoodnak készítettem. Tavaly szeptemberben dobtam fel a TikTok csatornámra, ahol 1,5 millió megtekintést ért el a promo, és utána kerestek meg az eredeti előadók, úgyhogy nekem ez az első ilyen hivatalos feldolgozásom, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez így összejött, azóta is pörög, ezzel is lassan elérjük a 200 000-es álomhatárt YouTube-on, illetve a Spotify-on is elég szépen haladunk, úgyhogy ez jön folytatásként. Pulmex, Bonyodalom Remix, Rádió 1, World Is Mine Radio Show.

0: Cool Max itt mellettem a lemezjátszóim mögött. Na milyen lesz neked ez a mostani hétvége?
1: Nagyon-nagyon messzire megyek, most Romániába megyek, Pécskára. Ez ott a magyar-román határnál egy ilyen kisebb város, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy visszatérek, mert tavaly már találkoztunk és óriásit mentünk, és hát mellette meg stúdiózgatok.
0: Na, akkor hajrá! Nálunk Kato jön, és a Turn the Lights Off, éjféltől pedig a Stadium X a lemezjátszóknál. Várjátok meg őket is!

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Air-t már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Ride, utána pedig Side Piece újdonságával folytatjuk. Jön a Can I Ride, vagy Sheila-val megyünk tovább, és a Rewind fog szólni. Ez X-Air velünk a Stadium X-Air.

eddig minket, és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvételt hallgott az előbb Puro címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk, egy vadonatúj Rizzo remixben. Maradjatok velük!

saját felvételt pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede LeGrand klasszikusa következik, The Creeps, egy valamit új Linska verzióban, utána pedig Broken Hill-el megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ezek szár velünk a Stadium X-el.

egy csak igazi mai sláger megy, és remélem mindenki bevéste már a naptárába a jövő hét pénteket. Balázséknak ekkor lesz a hajózása, már reggel 7 órakor kifutnak, felszállás 6 és 7 között, érkezés meg, hát amilyen hamar csak tudunk, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd feljutni a fedélzetre. Nagyon nagy buli minden évben, balcsi, szuper idő lesz, és nem mellesleg fellép a BSV és DJ Metzger Viki is a fedélzeten. Ez pedig egy olyan előadó, akivel alig egy hónappal ezelőtt bulisztunk egy óriásit. Sam Feld jön, a Rádió 1 születésnapi fesztiválunk egyik sztárja. Rosalindnel ez a Hard Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy nagy lendület, nagy kedvencek mindjárt az óra elején. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek között pedig hát egy nagyon méltó fellépő, a következő is. Terry Swims érkezik az igazi mai slágerrel, a Lose Control, amit már is indítok.